0: Katarína Kolárová sa pridala k našej skupine teraz pri akej príležitosti?
1: Prišla som vás pozdraviť. Teším sa, že sa konečne stretnem s niekým známym, starými priateľmi a som rada, že sa tu stretneme v Durinsku.
0: Ako ste sa dostali do Nemecka vôbec?
1: Do Nemecka som sa ako dostala? Podľa toho, kedy? Ja som sa tu narodila. Moje otecko je Slovákom z Maďarska. Keď som mala 9 rokov, sme sa vrátili na juh, najprv na Slovensko, ale v Maďarsku som študovala slovenčinu a nemčinu. No a tak som sa vlastne dostala aj na slovenské gymnázium v Budapešti.
0: Tam ste aj vyučovali?
1: Áno, dlhé roky, 24 rokov.
0: A potom? Aká cesta viedla sem?
1: A potom, no tá cesta je menej smutná, pretože mamička sa po smrti otecka vrátila sem do Gery. Teraz ona ochorela. Kvôli nej som sa vrátila, aby som ju opatrovala, ale pred rokom bohužiaľ umrela. Takže COVID ani pred ňou nepoznám.
0: Pokiaľ dobre viem, vy ste dávali aj nápady organizátorom tejto cesty, je to tak?
1: Tak ja neviem, pravdepodobne áno, lebo myká hlavou. Áno, napadlo ma, že jeden náš najväčší básnik, Jan Kollár, tuto v Jene mal veľkú lásku, ktorú stratil, ale po veľa rokov znovu našiel. Ja som aj vedela, dozvedela som sa, že v Jene, v mestskej štvrti Lobeda, je postavená aj pamätná tabuľa. A pretože tento rok je 150. výročie jeho úmrtia, tak som... Ja neviem, bola som ten typ, alebo aj návrh, že keď ste už tuto na blízku v Čechách, tak sa stavte aj tu, pretože sa treba pozrieť na tú časť Nemecka, kde Kollár žil, prožíva najšťastnejšie dni svojho života a našia svoju veľkú lásku. A vlastne kvôli tejto veľkej láske sa zrodila aj básnická zbierka, vlastne sonet, áno, Slavicera.
0: Existuje tu komunita Slovákov?
1: Nie, neviem o tom. Neviem o tom. Viem, že na univerzite sa vyučuje čeština. Majú tu slovanskú katedru, ale iba češtinu, srbštinu, polštinu, ruštinu tu vyučujú. Slovenčinu ešte nie, bohužiaľ, ale možno, že niekedy.
0: Rákos keresztúról is érkeztek résztvevők erre a tanulmányútra.
2: Négyen jöttünk, Papné Poledecki Rozália vagyok, az önkormányzat elnöke. Nagyon jól érezzük magunkat. Olyan új ismeretekkel gazdagodtunk, amit szégyen ide, szégyen oda, de én nem tudtam, hogy Németországban is élnek szorbok, akik a cseheknek a testvér nemzete, és hát ez egy olyan élmény volt nekem, ami maga a múzeum is, megnéztük a múzeumot, ugye a Szorbok Múzeumát, és egy olyan új ismeretre tettem szert, amit hát azt hiszem, hogy a közösségünkbe majd terjeszteni fogok, mert szerintem mások se tudják.
0: Rákos keresztül ugye főleg katolikus.
2: Elsősorban katolikusok vannak, de jó magam evangélikus vagyok, úgyhogy olyan helyeket jártunk most be, amik elsősorban ugye csodálatos templomokat, csodálatos városokat láttunk Németországban is, és itt Csehországban is. Mert hogy most Csehországban vagyunk ebben a pillanatban. A legjobban ezen az úton nekem az erfurti város tetszett. Nem voltam még Erfurtban, régen sokat hallottam róla, de most, hogy személyesen is megtapasztalhattam az ottani városnak a hangulatát és a városnak a milliójét, ami hát várakozáson felüli volt, azt kell, hogy mondjam. Ezen a negyedik úton most először veszünk részt, de azt gondolom, hogy a későbbiekben is, hogyha még lesz rá lehetőségünk, akkor mindenképpen eljövünk, és más embereket is meg fogok fűzni, rá fogok beszélni, hogy jöjjenek el, mert nagyon érdemes. És hát nagy köszönet ezért az országos önkormányzatnak, hogy megszervezte, és annak is, hogy sikerült eljönnöm, és sikerült rászánnom az időt. Nem vagyok, egyáltalán nem vagyok csalódott. Nagyon sok mindent láttunk, nagyon sok új dolgot, érdekes dolgot, és tulajdonképpen az, hogy az ember ismeretei bővülnek, nem csak a vallás terén, hanem a kultúra terén is, ez nagyon jó.
0: Študijného zájazdu sa zúčastnil aj predseda slovenskej samosprávy v Ambrózke, Mihaj Balog. Ako sa vám páčila táto cesta?
3: Veľmi pekne. Dobrá bola cesta.
0: Čo všetko ste videli?
3: Pekný slovenský kostol, Tak nie byl slovenský, tak budem maďarský, dobre povedať. Nagyon sok szép szlovák dolgot láttam, és viszem, úgy eszembe jutnak a régi dolgok, szlovák dolgok. És ilyenkor mindig, akikkel voltam együtt, most veletek, akkor olyan, szóval jól éreztem magamat, mert szinte azokat a szavakat hallottam néha, mint gyerekkoromban, mikor mondták.
0: És melyik templom tetszett a legjobban, vagy melyik emlékhely?
3: Ahol legutóbb voltunk, Brnóban voltunk, az nagyon gyönyörű volt. Nagyon szép evangélikus templom volt. Az a hasonlított a mi templomunkra. Úgy, de a miénk nagyon romhalmas. De ez nagyon gyönyörű templom volt. Na. Meg az is szép templom volt, ahol voltunk, ahol a dupla istentiszteleteket tartották. Balut szembe voltunk, a katolikusok is, meg az evangélikusok. És az evangélikus sokkal szebb volt, mint a katolikus templom.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 18-a, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A bolgár ortodox egyház harangját hallották. A 19. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest. Különösen a főváros déli határát jelentő Ferencváros. Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. 1916-ban a Lónyai utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is. Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár kisebbség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építését. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez. Az építkezés költségei teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték adományaikból. Az ortodox templom megépülésével a középső Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává. A templom alkotója a századelő nagy építésze Árkai Aladár. A tervezéshez több kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszandr Nyevszki székesegyház és a bacskovói kolostor templom. Árkai Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. A templom 65 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő, tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészet történetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház közép- és nyugat-európai egyházmegyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek Szent Ciril és Metód nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.

0: A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban két zenész mutatkozik be, akik számos hazai és nemzetközi versenyen vettek részt, és kiemelkedő eredményeket értek el. Elsőként Balog Miklós hegedű művész, majd Egri János junior jazz zongorista mesél életéről, zenéről, a jövő kihívásairól. A riporter Tóti Kenikő.

0: Balog Miklós hegedűművész zenés családban született. Már fiatalon több rangos versenyen díjat nyert. Rövid ideig Németországban dolgozott, majd később a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának tagja lett. 2006-ban alapította meg a Harmonia Garden nevű formációt, amelyben a tradicionális magyar népzene, magyar nóta és csárdás elemeit használja a swing, django swing elemeivel vegyítve. Köszöntöm a stúdióban Balog Miklós hegedűművészt, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hegedűsét.
1: Üdvözlöm, köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Kedves Miklós, hát itt általában a portréban mindig ugye a kezdetektől szoktuk megbeszélni a dolgokat, hogy hogyan is kezdődött a hegedűvel való kapcsolata, ki volt a zenész a családban?
1: Hát én teljesen hagyományos, tradicionális zenész családból érkeztem, ha lehet ezt így mondani. Édesapám klarnéton játszott, a nagypapám prímás volt, a régi szabadságszállodába játszottak minden este. Hát az, hogy én zenész legyek, azt hiszem, hogy nem volt sok beleszólásom ebbe az egész dologban. Egészen pici korom óta a hegedű, sajnos más hangszer nem volt otthon a klarnéton kívül.
0: És miért éppen a hegedű?
1: Ezt a szüleim adták.
0: Ők ajánlott?
1: Abszolút ők ajánlották, aztán nagyon élveztem még, mikor pici voltam, amikor nem voltak húrok rajta, és akkor felvételekről nagy sikert arattam a családba.
0: Hát igen, ilyenkor a család ugye észreveszi, hogy a tehetség az tovább
1: örökölődött. Igen, igen.
0: Ez ugye egy hagyományos cigány család volt abszolút. Az önöké. A szülők, nagyszülők milyen zenét játszottak?
1: A hagyományos kávéházi cigány zenét.
0: Kávéházi cigány zenét igen. játszottak, igen. igen. És azt is hallottam már ilyen családokból, hogy, hát, hogy a gyereknek igazán nem nagyon volt választása, ugye ez a mondat.
1: Ez nálunk is így volt.
0: Megragadta a fülemet, és hogy ha lett volna választása, akkor mit csinál?
1: Fogalmam sincs, mert egyszerűen nem adtak választási lehetőséget. Mondhatom azt, hogy abszolút rám erőltették ezt az egészet. Nagyon szerettem, tehát nagyon közel állt hozzá a hegedű, tehát hogy én azzal játszottam meg, az volt a játékom, mikor pici volt. Kicsit elment a kedvem, mikor már rákerültek a húrok, és akkor jártam zene is, és akkor viszont nyüstöltem a szüleimet, hogy mindenféle más hangszert hagy próbáljak ki, de hát mindig legyintettek, és akkor mondták, hogy jó. De nem történt változás, és hát tulajdonképpen a gyakorlás, meg az ezzel való foglalkozás már annyira megszoktam tulajdonképpen ezt így 8-9 éves koromban már, hogy utána már szinte egyedül gyakoroltam, és tulajdonképpen nem a szülői
0: kényszerre.
1: Igen, nem a szülői kényszer miatt, hanem.
0: Miért ragaszkodtak a szülei a hegedűhöz feltétlenül? És másik hangszerrel kapcsolatban miért nem voltak engedékenyebbek?
1: Azt gondolom, hogy édesapám, mivel, hogy ilyen teljesen tradicionális gondolkodása is volt a zenével kapcsolatban, tehát ő szerette volna, hogy tovább vigyem ezt a cigányzenét, illetve a kávéházi műfajt, ami egyébként, hát ez születésem óta rendkívül közel áll hozzám. Maga a cigányzene és a kávéházi, ez a fajta kávéházi cigányzene, ami ma már eléggé háttérben van.
0: Lehet, hogy volt benne egy olyan, hogy a szülei azt gondolták, hogy a kávéházi cigányzene az mindenkor egy megélhetési forrást jelenthet majd egy zenész számára, de ugye mára megváltozott a világ,
1: igen,
0: és már nem egészen így van.
1: Igen, abszolút. Azt gondolom, hogy ezt már édesapám is tapasztalta, ugye a pályájuk vége fele, hiszen már akkor kevésbé jártak külföldre, kevésbé jártak koncertekre. Én nem azért választottam a klasszikus zenét, tehát a klasszikus zene és a kávéházi cigányzene az így egyszerre történt nálam. Mind a kettőt nagyon szerettem.
0: Hogyha választani lehetett volna, hogy más hangszeren is játszhat, mert ugye említette, hogy szerette volna kipróbálni, akkor melyik lett volna az? Melyik hangszer?
1: Erre azért nem tudok válaszolni, mert nem tudtam kipróbálni, de egyébként sorba, tehát a brácsa, a bőgő, a cimbalom, a klarnétát, mindent ki szerettem volna próbálni. Egyébként ez mai napig működik bennem.
0: És soha nem is próbáltak ki később sem, amikor már esetleg nem a szüleim is függött ez a dolog.
1: Aztán rám ragadt, és folyton kísérleteztem, tehát picit tudok, hát lehet így mondani, hogy meg tudom szólaltatni hangszereket. Mint például a brácsát, a cimbalmot, a nagybőgőt, persze az kevésbé, a gitárt például, szóval, és ezek a hangszerek tulajdonképpen mind nagyon közel állnak a szívemhez, ezek úgy bennem élnek, de hát nagy űr lenne, hogyha valamelyik műfajt nem játszhatnám.

0: tehetségét hamar felfedezték, mert az egy dolog, hogy a szülők azt szerették volna, hogy zenéjen, de hogy a tehetség az mikor bontakozott.
1: Igen, ki? A Tóth Annál zeneiskola számomra egy nagyon meghatározó suli volt. Előtte jártam a 10. kerületi zeneiskolába, aztán az 5. kerületi zeneiskolába, aztán amikor beljebb költöztünk, ugye Rákos keresztül, akkor mentem a Tóth Annál zeneiskolába, ahol Dénes László tanár úr volt a tanárom, aki egy meghatározó személy volt az életemben, és tulajdonképpen végigkísért, hát mondhatom azt, hogy a mai napomig végigkíséri, mert mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk, nagyon sokat köszönhetek neki.
0: Mennyire meghatározó az, hogy az ember mondjuk, mikor bekerül már egy zeneiskolába, ott milyen tanára van, hogy mennyire jó pedagógus, mennyire biztatja, mennyire próbálja a tehetségét kihozni a diáknak? Hát, hogyan jellemezni önt? Milyen volt a kapcsolatuk?
1: Édesapámnak, vagy akár nagyapámnak néztem. Elképesztő tisztelet, hihetetlen tudás, óriási türelem volt a részéről, és hát rengeteget segített a zenei fejlődésbe.
0: Na, akkor mondjuk el azt a példát, amikor először meglátta önt, és meghallgatta, hogy mit tud már esetleg a hegedűn játszani.
1: Ez egyébként úgy volt, hogy a legelső versenyemen voltam, a Koncz János hegedűversenyen, akkor még nagyon pici voltam, 9 éves, és a Dénes tanár úr ott zsűrizett, és ott figyelt fel rám, mert nem a korcsoportom zenei anyagát vittem, hanem jóval nehezebb darabot, és ezáltal figyelt fel rám a Dénes tanár úr, és így kerültem a szárnyai közé. Később aztán ezen a versenyen, mikor már 12 éves lettem, ezt a versenyt már megnyertem Szombathelyen, szintén Dénes tanár úr részvételében, aztán utána a Bartók Konzi.
0: Amikor már egy ilyen versenyt megnyert, akkor erre lehetett számítani egyébként? Ő észrevette, hogy annyira tehetséges a gyerek, hogy ezt a versenyt
1: megnyerheti? Igen, azt hiszem, hogy igen, tehát hogy a tehetségem az nem volt nagyon kérdőjeles, mert hogy az ilyen elég egyértelmű volt, tehát elég nyitott voltam a zenei dolgokra. Mivel, hogy nem zenei iskolába kezdtem, hanem nagyszülők, nagypapa és
0: tehát már volt egy alapképzés, ugye?
1: Igen, volt egy alapképzés, ami ugye nem akotta, és ezáltal nekem elég sok technikai problémám volt. Hát ezek ilyen metodikai és didaktikai dolgok, amikre nagypapa nem figyelt, hiszen mindenki úgy tanít, ahogy tanult.
0: Igen, de hát ezt nagyon hamar sikerült elsajátítani, ha igen, utána ugye igen. Megnyerte ezt a versenyt. Utána mit javasolt a tanár, hogy menjen tovább?
1: Természetesen mentem tovább a Bartók konzervatóriumba, ott is a tanárulnak a növendéke voltam. Nagy változás nem történt.
0: 1996-tól a Bartók Béla zeneművészeti konzervatóriumba került. A zeneiskola után ez már ugye akkor egyértelmű volt, hogy itt most már zenész lesz, tovább folytatja. Volt még esetleg valamikor kétség önben, hogy ezt a pályát választja?
1: Azt hiszem, hogy kétség soha nem volt.
0: Mennyi gyakorlást igényel ez naponta? Például, mikor a zeneiskolától mondjuk eljut valaki a konzervatóriumig, mert itt hallottam már művészektől több órás gyakorlás napi szinten.
1: Igen, a több órás gyakorlás az elengedhetetlen. Minden zenész számára a több órás gyakorlás sajnos elengedhetetlen.
0: Jó, de itt még gyerekről beszélünk. Tehát a gyereknél ugye azt mondja, 12 éves volt. Tehát 12 évesen például napi több órát gyakorolni, ez hogyan állt össze a napi rendben?
1: Hát én nem mondom, hogy nem volt zsúfolt. Hát suli után gyakorlás, aztán szolfés, hege óra, aztán elment a nap. Hogyha szünet volt, akkor suli helyet gyakorolnom kellett, ami kötelező volt, és délután is. De mivel ezek már az évek során így teljesen magától működtek. Aztán a konzis években már szintén zenész volt ugye mindenki, és így a barátok is a zenével foglalkoztunk.
0: Tehát itt már akkor az egész élete lassan csak a zenére szólt.
1: Abszolút. Tulajdonképpen az én életem csak a zene körül forog, és most arra már kicsit sajnálom, hogy nem értek tulajdonképpen semmi máshoz. Jó lenne kétkezi munkához érteni például, vagy akár villanyszereléshez, vagy bármihez, de ezek teljesen elmaradtak, és ez erről a zene tehet.
0: Aztán majd még beszélünk a zenei pályafutásáról. A konzervatóriumi éveiről, ugye azt említette, hogy ott már azért tele volt zenészekkel mindenki, a baráti köre is.
1: Igen, ott
0: hogyan teltek ezek az évek egyébként? Ez miről szólt? Dolgoztak-e már esetleg? Már jártak-e valahová zenélni?
1: Nem, nekem a zenekari élet az később kezdődött. Tulajdonképpen a főiskolai év után kezdődött a zenekari élet. Természetesen én is, mint a többiek, jártam kisegíteni a suli mellett. Tehát voltam az operában, voltam a különböző zenekarokban. Ezek működtek.
0: Tehát nem állandó munkahely volt?
1: Nem állandó munkahely, de sok zenekarban igen, megfordultam.

0: A zenekari élet egy külön műfaj, és zenekari tapasztalatot még nem szereztünk, ezért van szükség arra, hogy kisegítsünk a suli mellett, ugye, hogy azért valamilyen szintű tapasztalatot a zenekari életben, a karmester, a szólamvezetőkkel kapcsolatban, tehát hogy megtanulni, hogy mire kell figyelni, egyáltalán a karmester az ugye, hogy működik és miként. Nyilván a zeneiskolákban voltak iskolazenekarok, de az kicsit más, úgy gondolom, mint a rendes profi zenekar. És abból a szempontból is más, hogy még egészen fiatalok vagyunk, egy felnőtt zenekarba bemenni, ott még tele van az ember meglepetéssel, és sok meglepetés is éri.
1: Egy szép emléket, ha el tudom mondani.
0: Például, hogy van egy darab, amit játszik a zenekar, és én otthon ezt megtanulom és kigyakorlom, és azok a forték, azok a pián, azok a dinamikák, azok a zenei mondatok, mondani valók, azok nem biztos, hogy egyáltalán úgy van, ahogy én azt elképzeltem, illetve én azt kigyakoroltam otthon.
1: Tehát amikor már ugye összejátszák az egészet, nem?
0: Amikor külön gyakorlom.
1: Igen, külön gyakorolja, egészen más, mint amikor összejátszák.
0: Igen, hiszen egy szólamba ugye 6, 8, 10, 12, 14 ember is lehet, és hát nem szerencsés, hogyha a szólista attitűddel játszunk például egy zenekarba. Hát ugye a zenekari életben az alkalmazkodása a fő.
1: Legfontosabb,
0: és igen. Az együtt lélegzés.
1: Tehát ez egy nagy csapatjáték.
0: Egy óriási csapatjáték. És ugye még a karmesternek a mindenféle
1: jelzéseit
0: és inspirációit elfogadni.
1: Mennyire számít, hogy milyen jó például a karmester.
0: Én azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon sokat számít. Ugye a zenekar lelkének, mint a zeneiségének nagy dolga van ott a zenekar előtt, és hát tulajdonképpen csak rá tudunk számítani.
1: Erről is beszélünk majd, ugye, mert a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában is játszik, illetve hát ez a munkahelye, ha jól tudom. De még mindig maradjunk itt azért a fiatal kornál, ugye említette, hogy amikor egy ilyen nagy zenekarba bekerül fiatalként, akkor mindent figyel, próbál ellesni az idősebbektől. Az idősebbek mennyire figyelnek önökre, a fiatalokra? Ezt itt van ez a fiatal gyerek, te jól játszik, tehetséges, igen, vagy valami ilyesmi.
0: Ha az ember tehetséges, akkor valószínűleg könnyebb, illetve segítőkészebbek talán az idősebbek. Mondom, ezt embere válogatja. Én nekem ebből a szempontból is nagyon szerencsém volt, mert az első ilyen tradicionális szimfonikus zenekar, ha mondhatom így, az a debreceni filharmonikus zenekar, ahol nagy átlagban akkor még az idősebbek voltak többségbe, és akkor én ott fiatal, 7 hónapos friss diplomával megérkeztem, mint koncertmester.
1: Koncertmester, 2005 és 2008 között igen, volt igen. A debreceni filharmonikus zenekar koncertmestere.
0: Iszonyatosan kedvesen és aranyosan fogadtak tényleg, és mindenben segítettek, amiben egy zenekari élet.
1: Segítheti a fiatal?
0: Igen, abszolút.
1: Ugye, amit lehetett azért, azt végig mindent tanult, kitanult. 2000-től 2004-ig volt ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán.
0: Igen.
1: Ahol Járdányi Zsófia volt a tanára.
0: Igen.
1: Hát ez a főiskolai év, ez évek, úgy mondanám, ezek már egy magas szintre vitték a zenei tudását minden szempontból. Mi az, amit még itt a főiskolán új dolgot megtanulhat az ember? Mit csiszolnak
0: mai
1: még?
0: Mai napig tanulunk új dolgokat.
1: Az nagyon jó.
0: Abszolút, ez nem szünetel soha. A főiskolai évek azok, mondhatom, hogy csodálatosak voltak. Remek barátságok alakultak ki. Később aztán ebből csináltunk egy zenekart a főiskolai évek alatt.
1: Milyen zenekart?
0: Hát egy más jellegű és más stílusú zene, mint a klasszikus zene. Hát Django, Swing Django a hivatalos neve. Ez a Django Reinhardt, 100 éve született belga származású cigánygitáros, aki hát szinte mai napig elképesztő, ha meghallgatjuk a felvételeit. Ez olyannyira megragadott bennünket, ez a fajta zene, hogy leültünk és aztán egy pár évvel telt ezzel, hogy ezt csináljuk. Hát ez a zenekar tulajdonképpen mai napig működik, hát nem túl gyakran játszunk.
1: Tehát összejárnak még azért
0: abszolút
1: mindig,
0: összejárnak,
1: megvan a formáció?
0: Mert hát ha nem zenélnénk, valószínűleg akkor is összejárnánk már.
1: Ennek a zenekarnak valószínűleg nem csak az a funkciója, hogy most itt koncertekre járnának,
0: igen,
1: vagy minden,
0: nem csak
1: hanem hogy valahogy
0: vagyunk, hanem tényleg nagyon-nagyon
1: öröm régi, zenélnek együtt, úgymond.
0: Nagyon régi barátok vagyunk, és ezáltal a mai napig összeülünk és játszunk.
1: És jól esik, hogy a klasszikus zenéből egy kicsit átmenni
0: hát
1: a
0: nekem
1: másik műfajba?
0: Tehát, hogy ez nekem ilyen misztikus dolog, és igen, tehát tulajdonképpen nehéz nekem ezt szavakba önteni, de igen, imádunk. Tehát ugyanolyan része ez a fajta zene, mint a klasszikus zene, vagy akár a a kávéházi cigányzene. Ezt a Django swinget, amikor már megszólaltunk egy pár év múlva, ő kevertük a magyar kávéházi cigányzenével, így neveztük el Hungarian Gypsy Django Swingnek.
1: Ez az az együttes, amelyikben ugye van a hegedű, a Django gitár, harmonika, ritmus gitár és nagy bőgő.
0: Igen.
1: Hát ez így szépen összeharmonizálják ezeket a hangszereket. Ez nyilvánvaló, hogy itt már nem csak a magyar népzenei hagyományok, hanem itt ötvöződik a cigányzene, meg mindenféle zene. Önök konkrétan milyen zenét játszanak? Akkor is, amikor mondjuk ez nem kerül a nyilvánosság elé.
0: Improvizatív, swinges. Tulajdonképpen ezt Belgiumban manus swingnek nevezik.
1: A manus swing, igen.
0: Ez Franciaország is, Belgium, Hollandia, ez volt az ottani cigányzene tulajdonképpen, amit mi kevertünk a magyar kávéházi.
1: És ott is van mindig hegedű benne, vagy ezt már önök alakították, ezt a hangszerelést?
0: Igen, tulajdonképpen annyira nem jellemző. A műfajnak a nagy alapítója, Django Reinhardt és Stefan Grappelli így robbantak be a köztudatba.
1: Igen, azt tudom, hogy gitárosok nagyon vonzódnak ehhez a műfajhoz, de hogy hegedűs, ráadásul aki klasszikus zenét játszik, azért ez érdekes.
0: Arra nem tudok válaszolni, hogy ez hogy jött. Ez valószínűleg ugyanúgy jött, mint a kávéházi cigányzene, hogy ez valahol bennem él, és a fantasztikus barátaim és kollégáim kapcsán ezt így elő tudtuk tulajdonképpen hozni, és ennek nagyon örülök, hogy ez működik, mert ez számomra egy ilyen kikapcsolódás.
1: Igen, erre gondoltam én is, hogy valószínűleg ez egy kikapcsolódás lehet. Picit haladjunk akkor gyorsan tovább, mert nagyon sok minden van még. Ugye említettük a Debreceni Filharmonikus Zenekart, ahol koncertmester volt, de hogyha jól értem, közben Németországban is játszott.
0: Igen, Westerland, ez egy német kis sziget, és ott kurzenéltünk szintén fantasztikus kollégákkal. Minden évben 2 hónapot játszottunk kint, és hát egy csodálatos hely, és az is egy fantasztikus repertoár szerzés volt.
1: Talán nem is készítettem még olyan cigányzenésszel interjút, vagy cigány származású zenésszel interjút, aki nem mondta volna azt, hogy külföldön is járt, külföldön is zenélt, vagy még akár most is zenél külföldön. Itt most az a kérdés, hogy sokszor esetleg mondjuk a pénzkereseti lehetőség vonzza oda a zenészeket, vagy felfedezni valamit, az újat, vagy megmutatni magukat.
0: Én azt gondolom, hogy ez is az is. Tehát lehet találkozni fantasztikus emberekkel, fantasztikus művészekkel, akik külföldön megfordulnak, és egész véletlenül találkozunk. És ugye hát...
1: Ez egy jó hely, hogy az emberek kapcsolatot építsenek is például?
0: Hát én azt gondolom, hogy igen. És hát zenével ugye sokkal könnyebb barátkozni is, és szót érteni is. Igen. És hát természetesen az anyagi vonzata is játszik, és a fantasztikus muzsikusok, akikkel kint voltam.
1: De hát ön ettől függetlenül több versenyen is díjat nyert, ugye 95-ben, 98-ban.
0: Igen, ezek a konciánus hegedű versenyek. Igen. Aztán a főiskolai évben is volt egy...
1: És aztán volt vonós. 2002-ben is, igen, például, igen. Sőt, a Bartók Rádió külön díját is megkapta. Igen. Hát ezek a díjak azért gondolom ösztönzik új és újabb dolgokra.
0: Igen, abszolút, persze. Hát ezek visszajelzések arra, hogy az ember, ha megfelelően dolgozik és kellő figyelmet fordít rá, akkor csak lesz belőle valami eredmény.
1: 2010-ben a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hegedűse lett.
0: Iszonyat szerencsésnek érzem magam, hogy például a tagja lehetek a rádiózenekarnak. Fantasztikus koncertek vannak, csodálatos karmesterek, személyes szerencsém, hogy Vásári Tamással dolgozhatok együtt, aki egy mai napig egy élő legenda, és már nagyon régóta egy élő legenda, illetve Kovács János vezető karmesterünk, aki szintén egy óriási muzsikus és fantasztikus karmester, és Ricardo Frizza, az olasz származású fiatalabb, de ő is fantasztikus karmesterünk. Velük folyamatosan dolgozunk és koncertezünk.
1: Mik az előbb említette, hogy hát még mindig van tanulnivaló. Mi az, ami még mindig tanulnivaló, amikor már az ember mondjuk 15 évet egy ilyen zenekarban, egy ilyen neves zenekarban játszik?
0: Mindig vannak új darabok, régen nem játszott darabok. Rengeteg kortárs zenét játszunk, ami rendkívül nagy igényességet kíván és türelmet is. Ezeket folyamatosan az ember tanulja, hiszen az új zeneszerzőknek is új ötletük van, ami utána kell nézni, és hát ezeket meg kell tanulni. Tehát a zene, én azt gondolom, hogy nem tudom, olyan talán, mint a Biblia, hát hogy az ember minél jobban beleássa magát, annál jobban rájön, hogy ez az élet még kevés ahhoz, hogy mindent megtanuljunk. Úgyhogy hát igyekszünk minél több mindent tudni.
1: Akkor most még egy picit beszéljünk a hangszerről, hiszen egy zenésznek ez a legfontosabb dolog, a hangszer a kezében. Nem mindegy, hogy milyen hegedűn játszik.
0: Inkább eszmélyi értéke van mind a két nagypapámnak a hegedűjét. Örököltem, illetve most kaptam a rádiózenekartól egy francia hegedűt, amin játszok, és most ezt használom.
1: A családban ki fogja tovább vinni ezt az örökséget?
0: Van egy 3 éves kisfiam, és egy 1,5 éves kislányom. Hát azt hiszem, hogy elengedhetetlen, hogy ők is zenéljenek.
1: De ez nem úgy, ahogy az ön édesapja tette, hogy nem volt más választás?
0: Nem volt, az se volt annyira drasztikus tulajdonképpen, hanem, hogy mondjam ezt, tehát annyira természetes volt ez a...
1: Igen, ez adta magát, nyilvánvaló.
0: Igen, így van. Adta ez az egész zenei dolog magát. Szóval hazudnék, hogyha nem lettek volna olyanok, hogy már pedig gyakorolni kell. De hát akkor még egészen pici voltam, tehát hogy egy ösztönzésszerű dolog kell a gyereknek, és amire az ember észbe kap, már magától csinálja és imádja.
1: És ez így lesz majd a gyerekeknél, és nagyon, figyeli nagyon, azért egyébként, hogy melyiküknek lesz majd a hallása képessége?
0: Mind a kettőnek van egyelőre.
1: Kicsi az még nagyon pici.
0: Nagyon pici, de nyúl a hangszer és imádja a zenét hallgatni, és én azt gondolom, hogy mai világban az nagyon fontos, hogy legyen kapcsolatuk a zenével, és valamilyen hangszerrel.
1: Igen, ez gyerekeknél különösen nagyon fontos, de ugye az imént említettük, hogy a kávéházi cigányzenének már nincs jövője. Ön hogy képzeli el a jövőben? Például, hogyha mind a két gyermeke zenész lesz, akkor hogyan viszik tovább ezt az örökséget? Mert ugye ez egy örökség a családban, mindenki zenész volt.
0: Én abba bízok, hogy a kávéházi cigányzene is előbb-utóbb visszanyeri az eredeti pompáját. Már csak azért is, mert tényleg fantasztikus muzsikusok vannak, akik jelen pillanatban nem tudnak érvényesülni pont a hely miatt, illetve a helységek miatt, ahol nem tudnak együtt játszani. És én bízok benne, hogy ez a nagy technikai fejlődés mellett talán visszajön ez a pompa, ez a csoda, ami egyébként a miénk.
1: És ha nem a kávéházi cigányzene, akkor akár a klasszikus is szóba jöhet?
0: Mindenféleképpen, hiszen ez a klasszikus zene iránt ugyanígy vélekedek.
1: És még a harmadik verzió is ugye
0: és
1: ott
0: a harmadik
1: van.
0: Verzió, igen? Ami a Django Swing, az pedig a személyes kedvencem, ami tulajdonképpen nekem a nyaralást, a pihenést és a feltöltődést jelenti.
1: Említette a zenekarát, Harmonia Gárd. De ez a zenekar most szünetel.
0: Tulajdonképpen igen, mondhatom, hogy néha vannak koncertjeink, és a barátainknak és a maroknyi szurkolótábornak játszunk nagy örömmel. De hát új ötletek és új repertoár. Tulajdonképpen minden másfél évente vagy két évente csinálunk egy lemezt, a legutóbbi a Kőkény Attila.
1: Csordás Ákossal.
0: Igen, Csordás Ákos, Szirtes Edina Mókussal dolgoztunk sokáig, aki szintén egy fantasztikus, tehetséges, és nagyon sok színű.
1: De jazzklubokban és zenéfesztiválokon is felléptek ugye ezzel a formációval?
0: Abszolút, igen.
1: Balogh Miklós, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok. Gondolom, hogy majd lesznek még fejlemények az elkövetkező években. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.

0: zene az életem, mondja Egri János junior. A junior primadíjas jazz-zongora művész muzsikus dinasztia gyermekeként jött a világra. 2015 óta játszik aktívan, mint jazz-zongorista, előtte énekesként tevékenykedett a színpadon. A 2023-ban alapított trió formáció Trio Johnology néven ismert. Stílusa a modern mainstream jazz műfajára épül, ám emellett számos egyéni, a klasszikus és az igényes populáris zene által inspirált stílusjegyeket is alkalmaz. Előadó művészként a Trio Johnology-val, közreműködő zenészként pedig számos produkcióval külföldi jazzklubokban, fesztiválokon és rangos hazai helyszíneken lép fel. Köszöntöm a stúdióban a junior primadíjas Egri János junior jazz-zongora művészt.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Muzsikus dinasztia gyermekeként jött a világra. Feltételezem, hogy ez már meghatározta a jövőjét sok szempontból. Hogyan történt ez pontosan?
1: Igen. Muzsikus dinasztia gyermekeként születtem. Anyajágról és apajágról is muzsikus rokonok vesznek körül engem. Édesapám nagybőgős, Egri János és basszusgitáros. Édesanyám klasszikus zongorista volt. És hát édesapám nem csak szülőként, hanem zeneileg is nagy hatása volt rám a mai napig. És azt vette észre, hogy az énekesi tehetségem az elég erős. Otthon énekelgettem így a konyhában. Könnyű zenei slágereket, amerikai és dél-amerikai slágereket is, 5-6 éves koromban. És emellett a zongora is érdekelt, aztán nem tudtam eldönteni, hogy most akkor melyik legyen az első számú, úgymond hangszer. De úgy gondoltam, illetve a szüleim is úgy gondolták, hogy mivel a zongora az mindenek az alapja, így beirattak engem a Józsefvárosi Alapfokú Zenéskolába, klasszikus zongora szakra.
0: Itt álljunk meg még egy pillanatra, mert úgy, hogy mindjárt erről is beszélünk, de még maradjunk a kisgyerekkoránál, hogy mennyire volt az meghatározó, ugye ez a zenei vonal, hogy a gyerek is zenész lesz majd?
1: Ugye ebben nőttem fel, tehát éjjel-nappal szólt a zene, tehát édesapám, édesanyám gyakoroltak, illetve zenét hallgattak, de semmiféleképpen nem erőltették rám azt, hogy nekem is zenésznek kell lennem, tehát adott volt, és abszolút úgymond megfertőzött engem a zene, aztán később a jazz műfa is.
0: Erről is fogunk még beszélni. Ugye az első komoly fellépése az az édesapja 40. születésnapján történt. Ön akkor pontosan hány éves volt?
1: Én 9 éves voltam.
0: 9 évesen már kiállt a színpadra. Mi volt ez akkor pontosan, hogyan emlékszik?
1: Igen, ez volt
0: vissza?
1: Az első úgymond komolyabb fellépésem. A Magyar Rádió Márvány termében ünnepeltük édesapám 40. születésnapját, olyan neves művészek közreműködésével, mint Olá Kálmán és Balázs Elemér, és két dalt énekeltem. Az egyik egy híres dél-amerikai sláger, melyet már magyar előadók is előadtak magyar nyelven, ugye a Szeretlek én, spanyolul Besame Mucho, és ezen kívül egy nagyon kiváló dél-amerikai zeneszerző, Kike Santander kompozícióját énekeltem el, mely a híres mexikói énekes Alejandro Fernández által vált híressé, a dal címe No se olvidar.
0: Na hát akkor most egy kis élményt erről kérnék, hogy ez milyen volt 9 évesen színpadra állni, és ez első eset volt, tehát amikor ilyen nagy közönség előtt színpadra állt?
1: Igen, és hát megmondom őszintén, hogy nagyon izgultam, mai napig emlékszem. Tehát volt egy műsor, egy sorrend, hogy kik lépnek fel, ugye nem csak én voltam úgymond vendég énekes, mellettem Szőke Nikolett a jazz énekes is fellépett, amely számomra nagy megtiszteltetés volt, hogy egy színpadon állhattunk együtt, és hát állandóan kérdezgettem a többieket a backstage-ből, hogy akkor mikor jövök már, mikor kell odaállnom, mikor szólítana. Tehát az teljes szokatlan helyzet volt számomra, ugye még nem volt ebben tapasztalatom, rutinom, így nagyon nagy izgalom volt benne.
0: Ilyenkor mitől fél az ember leginkább?
1: Tehát az is, hogy nagy közönség elé kell állni, nem pedig otthon a nagyszobában adom elő a dalokat, hanem egy koncertteremben nagy érdemű előtt. És hát az is benne van a pakliban, hogy elfelejtettem a dalszöveget. És az is, hogy például van egy hangszeres szóló az énekes produkcióban, és akkor addig kisgyermekként akkor mit kell csinálnom, állok, vagy mozogjak, vagy merre nézzek. Tehát ez gyermekkoromban ez mindig kérdés volt számomra, és akkor így hozott bennem egy ilyen úgymond picit kellemetlen érzést, helyzetet, úgymond szégyenlős voltam, és úgy gondolom, hogy most már ezt sikerült legyőznöm, de
0: biztos
1: egy darabig,
0: vagyok benne.
1: De egy darabig ez így volt mindig.
0: Azt szokták mondani, hogy az ember, amikor először színpadra kerül, akkor vagy megszereti ezt a helyzetet, a szereplést, vagy nem. és egy életen át mindig szorong, amikor a színpadra kell lépnie.
1: Igen, igazából énekesként volt velem ez a helyzet, mivel 7 éves koromban iratkoztam be zongorára, így 8 év alatt a zeneiskolában voltak ilyen zeneiskolai hangversenyek, ahol előadtam klasszikus darabokat zongoristaként, és abban a helyzetben nem volt számomra kellemetlen. Tehát amikor zongoristaként álltam színpadra, illetve ültem színpadra, akkor nem volt ez az akkora izgalom, mint amikor énekesként felveszem a kontaktot a közönséggel, és akkor így előre kell nézni a nagy érdemű elé.
0: Kik voltak a tanárai? Mennyire volt meghatározó az, hogy kik tanították?
1: Hát nekem nagyon fontos, és nagyon hálás vagyok annak a tanárnak, aki a 7 éves koromtól tanított egészen 8 évig az alapfokú zenéskolában. Őt Tollasiné Kelemen Líviának hívják, aki segített a zongora tudás megszerzésében nagyrészt. Aztán a középiskolai tanulmányaimat a Weiner Leó zeneművészeti szakközépiskolában kezdtem, és így folytattam még a klasszikus zongora tanulmányaimat, és ott egy évig jártam, Nagy Gáborhoz jártam, és neki is rengeteg mindent köszönhetek így a zongora tudásban.
0: Úgy is mondanám, hogy mindent végig tanultam, amit lehetett ezen a téren, de erről még mindenről fogunk beszélni, még most egy picit maradjunk és haladjunk kronológiai sorrendbe. Ugye 2010-ben közös jazz albumot készített édesapjával, amelyen ugye amerikai jazz standardeket és popslágereket énekelt. Hogyan jött az album ötlete, és kik szerepeltek még ezen az albumon?
1: Ugye említettem a beszélgetés elején, hogy 6 éves koromtól énekelgettem otthon jobbnál jobb könnyű zenei slágereket, és már az elején ígérgette nekem apám, hogy fog egy olyan albumot készíteni, ahol szeretné, hogy én legyek a vendégénekes. És hogy erre készüljek fel, és gyakoroljak, és fejlesszem magamat. Így eljött az idő, hogy Voice and Bass címmel jelent meg ez az album. Ugye ez ének, hang és basszust jelent, Voice and Bass. És akkoriban nagyon nagy hatással volt rám a mexikai énekes Alejandro Fernandez mellett, hát a nagy amerikai előadók, többek között Stevie Wonder és a pop király Michael Jackson is. És hát az album felvétele előtt pár hónappal választottuk ki, hogy melyek legyenek azok a dalok, amelyekben én közreműködni fogok. Így két olyan dalt választottam én, mely mai napig a szívem csücske. Az egyik egy Stevie Wonder, más pedig a Michael Jackson szerzemény, az Overjoy és a One Day in Your Life. Ezeken kívül még két dalt kellett énekelnem apám kérésére. Az egyik volt a Smile, mely Charlie Chaplin szerzeménye. Ezt Michael Jackson is előadta 1995-ben a History című albumán, és ezen kívül egy amerikai örökzöldet elénekeltem még, az Oz a csodák csodája című film betétdalát, címe Over the Rainbow.
0: Milyen volt ez a stúdió felvétel? Milyen volt ennek a hangulata?
1: Hát úgy éreztem, és mai napig úgy érzem, hogy abszolút nagy kontraszt van izgalomban és érzelemben egy koncertfelépés és egy stúdió felvétel között.
0: De teljesen más, ugye a kettő?
1: Teljesen más,
0: tudjuk.
1: Tehát abszolút különbözik a kettő hangulata. Stúdió felvétel közben nincs számomra akkora izgalom, mint egy fellépésen.
0: Hát ezt többször is fel lehet énekelni.
1: Ráadásul abban az időben, tehát 11 éves voltam, amikor ezt az albumot felvettük, mostanság többször volt olyan, hogy nagyobb izgalom volt bennem, így 26 évesen, mint 11 évesen. Úgy mentem be a stúdióba, életembe először, mintha csak bementem volna egy lakásba, és el kellett énekelnem pár dalt.
0: Tehát hogy
1: nem
0: még
1: volt
0: akkor
1: bennem izgalom.
0: Nem fogta fel még annyira ennek a súlyát esetleg?
1: Nem, abszolút nem.
0: Tehát most már azért sokkal felelősség teljesebben áll ezekhez a dolgokhoz. Engem még az is érdekelne, hogy azért 11 évesen még egy gyerek játszik, meg a barátaival van.
1: Igen.
0: De én úgy érzem, hogy már önnek egész fiatalon az élete egy ilyen komoly fordulatot vett.
1: Igen, abszolút. Tehát kiskorom kezdve a zene az életem. Tehát minden napomat körülvesz a zene valamilyen formában, és tehát abszolút úgy érzem, hogy a zene ural engem. Abban az időben az volt a tervem, hogy klasszikus zongoraművész pályára fogok készülni. A családban is ez volt az álom, a szüleimnek is, hogy egy klasszikus zongoraművész legyen belőlem. Így a Weiner Leó zeneművészeti szakközépiskola első évének az elején, ezt még én is így éreztem, aztán később jött bennem egy olyan érzés, hogy nem érzem magam szabadnak. Tehát mai napig imádom a klasszikus zenét, és mai napig hallgatom ugyanúgy, mint a többi műfajt, és tudom, hogy mindennek a klasszikus zene az alap, és a legnagyobb műfaj tényleg a zenében, a zene történelemben. De engem zavartak a kötöttségek, tehát a klasszikus zene eléggé kötött műfaj, és akkoriban már a könnyű zene mellett elkezdtem jazzt is hallgatni, de tehát nem a család által, azt sem erőltette apám, tehát magamtól kezdtem el jazzt hallgatni és jazz iránt érdeklődni, és elkezdtem jazzt is énekelni, és úgy éreztem, hogy énekeltem gyerekkoromtól fogva, lemezen is közreműködtem apámmal, akkor az énekre helyezem inkább a hangsúlyt, és így felvételt nyertem a Bartó Béla Konzervatórium jazzének szakára. Tehát ez volt, ez az átmenet volt a klasszikus és a jazz között.
0: De még előtte volt az Egyházi Művek című lemez, amelyen két olasz nyelvű dalt énekelt.
1: Ahova jártam zeneiskolába 8 évig, a szolfés tanárnak a lánya egy zeneszerző, Mendőri Gyöngyinek hívják, és ő kért fel erre, hogy két egyházi művét adjam elő, melyre olasz szöveget írtak, és hát én örömmel fogadtam, és nekik is nagyon tetszett a felvétel, és aztán ki is adták szerzői kiadás módon.
0: Itt ugye említette a Bartók Béla Konzervatórium jazzének szakát, ahol folytatta a tanulmányait. Na most erre az időszakra hogyan emlékszik vissza? Hiszen már itt a tanulmányai alatt én úgy tudom, hogy folyamatosan koncertezett is.
1: Igen, tehát amikor elkezdtem a Bartó Béla Konzervatóriumban tanulni éneket, onnantól fogva jöttek fellépések énekesként. Édesapámmal, illetve az én korosztályomban lévő barátaimmal, zenésztársaimmal, többek között nagybátyám kisebbi fiával, ifjabb Olák Álmánnal, aki szintén junior primadias jazz előadó művész, mint én. Együtt kaptuk egyébként 2021-ben, és együtt kezdtük el a jazz tanszakot, és együtt is fejeztük be. Mellette még megemlíteném Jónás Gézát is, aki nem tanulta a konzervatóriumban, de egy időben kezdte el a jazz tanulását, illetve a jazz mint művelni színpadon. És akkoriban volt egy verseny, 2014-ben Marosvásárhelyen rendeztek meg, Student Jazz Festival néven, ahol összeállítottam egy jazz kvartettet énekesként, melyben Jónás Gézát hívtam nagybőgőzni, Máté Simon dobolt és Farkas József zongorázott.
0: És ahol a legjobb énekes improvizációért járó külön díjban is részesült. Igen, gratulálok.
1: Igen, köszönöm, igen. Igen, az volt az első, úgymond első nagyobb elismerésem és díjam pályafutásom során. Aztán később az Egressy Béni Konzervatóriumban megrendezték a harmadik országos jazz zenei versenyt, mely a híres magyar jazz szaxofon művész Lakatos Ablakos Dezső emlékére lett megrendezve. Szintén énekesként indultam, és az első korcsoport ének kategóriájában első helyezést értem el, mely számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt, olyan zsűritől kaptam egy ilyen elismerést, mint Szakcsi Lakatos Béla és Szőke Nikoletta. Ez a verseny által lehetőséget kaptam fellépni az Opus Jazz Clubban Szőke Nikoletta Quartet koncertjén, mely nagyon nagy élmény volt számomra. Ezt követően jöttek már változások az életemben. Ugye említettem, hogy az énekre helyeztem a hangsúlyt, de aztán visszajött a zongora.
0: Ugye 2015 óta játszik aktívan, mint jazz zongorista, előtte csak énekesként tevékenykedett színpadon, de ön eleinte ugye autodidakta módon sajátította el a jazz zongorázás fortéjait, hogyha jól tudom.
1: Így van. A Bartók Konzi ideje alatt, amikor énekszakra jártam, elkezdtem autodidakta módon úgymond elsajátítani a jazzzongorázás fortéjait. Mivel volt egy 9 év klasszikus tapasztalatom, az sokat segített ebben, és így magamtól elkezdtem így otthon gyakorolgatni zongorán jazzt, aztán a családban többen meghallották.
0: Mit szóltak hozzá egyébként?
1: Hát a család az abszolút jazzzenész dinasztia, tehát nem csak édesapám, tehát anyajágról, ugye a nagybátyám Olák Álmán jazzzongoroművész, illetve a Szakcsi Lakatos Béla feleség az én nagynéném.
0: Igen, de ők azt szeretik volna, hogyha olyan komoly zenét tanult volna, nem? Úgy volt az elején, hogy említettem.
1: Hát igen, igen, édesanyám arra biztatott, igen, aztán engem megfertőzött a jazz műfaj. Hát ugye az első tanárom azt vette észre, hogy nagyon nagy tehetségem van a klasszikus zenéhez, így ő is azt javasolta, hogy maradjak ezen a pályán, csak ugye az volt a probléma, hogy nem gyakoroltam eleget klasszikust. És nem is szerettem gyakorolni, illetve művelni sem, csak hallgatni, ahogy az előbb említettem.
0: Már nagyon sok versenyt említettünk, ahol nyert, illetve hát az első, ami ugye a meghatározó volt. 19-ben ugye részt vett egy kétszezonos francia turnén, ahol már énekesként jelent meg, és ahol francia, igen, görög, macedón és angol nyelvű dalokat is énekelt.
1: Igen, egy egyetemi hallgató osztálytársam keresett fel engem, illetve ő ajánlotta nekem ezt a lehetőséget. Egy népi táncegyüttes közös projektet alakított, egy

0: Abszolút, tehát a magyar kávéházi cigányzene úgymond az egy hungarikum, tehát nem csak így a kultúrában, tehát a turizmus is abszolút, tehát itthon az az első egy külföldi embertől, hogy olyan helyre szeretne menni mondjuk vacsorázni, vagy megszállni, ahol kávéházi cigányzene játszik, tehát élőzene.
1: Igen,
0: élőzene.
1: Az utóbbi időben egy kicsit már ez kihalófélben van, ez a tevékenység, és nem azért, mert nem lennének zenészek, hanem azért, mert mondjuk a vendéglátósok másképpen gondolják, és talán az olcsóbb megoldás.
0: Igen, sajnos.
1: Miatt nem feltétlenül egy egész zenekart szeretnének fenntartani. Ön hogyan látja, nagyon fiatal még ehhez, de hogyan látja, hogy mi lesz ennek egyébként a jövője?
0: Én, mint kívülálló mondok véleményt erről, mivel én jazz zenész vagyok, de tehát az én családomban is van több kávéházi cigányzenész, akik éttermekben és szállodákban játszottak. Tehát nekem az a véleményem, hogyha az ilyen kávéházi cigányzenekaroknak fellépési lehetőség van külföldön, az sokkal nagyobb érdeklődést kelt az ottani közönségnek, mint hogy itthon fellépjenek. Tehát külföldön több lehetőség van.
1: Most akkor térjük át egy kicsit a jazzre.
0: Igazából a jazz műfa is elég nehéz helyzetbe került már. Én úgy érzem, tehát a hagyományos, tradicionális mainstream jazz műfaj, az már úgy érzem, hogy nehezebben befogadható közönség számára. Ezért alakult ki több ágazat a jazz műfaján belül Magyarországon is. Több műfajt így összekevernek, és akkor úgy próbálják úgymond meggyőzni a nagy érdeműt. Igazából én is próbálok új stílust teremteni a zenekarommal.
1: Említsük meg a nevét a zenekarnak.
0: A zenekar, illetve a trióm neve a Trio Johnology. A Johnology az egy szójáték, tehát a standard irodalomban, az amerikai jazz standard irodalomban ugye rengeteg több ezer örökzöld van, és köztük van például Charlie Parker által ismert ornithology vagy anthropology, tehát ezek magyarul antropológia és ornitológia, tehát embertan, illetve madártan.
1: Ez Jánostan akkor, hogyha jól értem.
0: Igen. Vagy
1: jól fordítom.
0: Igen. Mivel Jonas ugye János magyarul, és akkor...
1: Mit képvisel ez a zenekar, vagy mit szeretne ön közvetíteni ezáltal a zenekar által?
0: Hát azt mindenképp elmondanám, hogy mivel új stílus próbálok létrehozni a zenekarom által, ettől függetlenül az alapok, a gyökerek, azokat én meg szeretném tartani. Tehát a mainstream jazz az alapja az egész zenekarnak, illetve a műsoromnak, de többféle stílus próbálok alkalmazni így a mainstream jazzen belül. Tehát klasszikus zenét és a populári zenét is próbálom alkalmazni, saját kompozíciómban is, illetve megreformált, újra gondolt slágerekben és örökzöldekben.
1: Hogy fogadja ezt a közönség? Tehát mert amikor valami új, akkor az vagy nagyon jó, vagy egy kicsit kétkedve fogadják, meg hogy mennyire nehéz az, hogy megőrizni az alapokat, ahogy említette, de mégis valamit újítani rajta.
0: Nagyon jellemző a darabokban, amiket előadunk, tehát a szóló az improvizáción belüli játékmód. Tehát abból abszolút fel lehet ismerni, illetve észleni lehet a gyökereket. Tehát egy fő témát meghangszerelünk mondjuk mai kor szellemiségében, aztán pedig az improvizációban megmutatjuk azt, hogy mik is a gyökerek. Így próbálom így korrigálni. És szeretnék megemlíteni egy koncertet, az Opus Jazz Clubban lett megrendezve, az én zenekaromat hívták meg, és ott rendkívül nagy sikert ért el ez a koncert. Tehát teltházas koncert volt, és abszolút nagy érdeklődés keltett az emberekben.
1: Tehát akkor mégiscsak
0: tetszik. Ez változó, mert volt, ahol nem volt olyan sok ember, és tehát ilyen átlagos hangulatú koncert volt.
1: És a korosztályilag szeretnénk meghatározni, akkor fiatalok, idősebbek, középkorúak, kiket érdekel ez a zene?
0: Hát úgy érzem, hogy eleinte a fiatalok azt nem igazán érdekelte, de most eljött egy olyan pont, úgymond a fiatal generáció életében, hogy elkezdett érdeklődni a jazz iránt. Tehát én is, illetve a tőlem idősebb generáció is próbáljuk úgymond hirdetni, illetve nem azt mondom, hogy ráerőszakolni a fiatalságra, hanem úgy próbáljuk ajánlani ezt. Nem lehet például úgy elkezdeni hallgatni, hogy egyből meghallgatunk egy 2000-es évekbeli albumot. Tehát a kezdetekről fogva kell végighaladni a műfajon, a stíluson.
1: Ismerni kell, igen.
0: És én például úgy próbálom ajánlani a laikus embereknek is, a jazznek a dallamos, tehát a melódikus irányzatát próbálom bemutatni nekik, a játékomban is, a kompozícióim belül is.

0: amikor már valaki sikeres, akkor miért érzi azt, hogy még mindig tovább kell tanulni, mert ugye 22-ben szerezte meg a jazzzongora művész mesterdiplomát Oláh Kálmán növendékeként, és még mindig tovább tanul, tehát mindig tovább fejleszti magát. De mi az, amit még tanulhat?
1: Igen, a közönség is a fellépések miatt is éreztem úgy, hogy tovább kell művelnem magam az iskola által, de emellett tanítok is zeniskolában, tehát pedagógiai szempontból is abszolút fontos, kulcsfontosságú volt számomra, hogy tovább tanuljak. Ezért tanultam tovább a két diplomám után a Zeneakadémián, ahol harmadjára is felvettek, akkor a tanárképzési tanszékre. És akkor szereztem a jazzzongora művész tanár diplomámat.
0: Tehát akkor nem csak az alkotás fontos, hanem az, hogy tovább is adja ezeket a dolgokat.
1: Így van, igen. Igyekszem továbbadni az alattam lévő generációnak azt, amit tudok, illetve igyekszem jól művelni, akár alapfokon, akár középfokon.
0: Kik azok, akiket oktat? Milyen tehetségek vannak köztük?
1: Magánúton abszolút vegyes a palettai korosztály szempontjából. Van egy olyan privát növendékem, akit 11 éves kora óta tanító jazzzongorára. Most már azóta ő egy középiskolás fiú, és már közel 30 standardet tud játszani. De van olyan növendékem, aki nálam idősebb, és hobby szinten szeretne jazzt zongorázni, de van olyan is van, aki mondjuk velem egy idős. Viszont ahol tanító zeniskolában, ott abszolút alapfokú szinten tanítok, és 6 éves kortól egészen 13 éves korig oktatom a növendékeimet.
0: Hogy érzi, nem túl fiatal még ezekhez a dolgokhoz, mert gyakorlatilag már itt minden megvan. És már többször utaltunk is rá, hogy ugye nagy elismerés volt 2021-ben a Junior Prima díj, amivel jutalmazták magyar zeneművészet kategóriában. Ez az elismerés tulajdonképpen mire ösztönzi? Újabb célok kerülnek elő, vagy a régiek folytatása, ha lehet ilyet mondani, még magasabb szintre emelése, de hát még itt bőven van idő arra, hogy újabb tervek, célok is előkerüljenek, de mi lehet az?
1: Igen, a Junior Prima díj számomra egy akkora öröm és megtiszteltetés, ez mindig is az lesz életem végé, és hatalmas felelősség is. Ez egy felelősség ez a díj, mert olyan presztízsű díj ez, mely erkölcsileg, illetve anyagilag is támogatott engem, meg a rajtam kívül díjazott, 9 díjazott fiatal művészt. Tehát számomra ez akkora dolog, hogy ezzel együtt kell élni, és méltónak kell lennem rá. Tehát nem úgy érzem, hogy megkaptam, és akkor jaj, de örülök, és köszönöm szépen.
0: Hanem ez megkötelez.
1: Igen, ez engem kötelez, és minden évben feljön bennem ez az érzés, hogy én valóban ebben a díjban részesülök. És ez mai napig olykor nehéz is felfogni, hogy egy ilyen
0: díjat kaptam. Igen, ez egy kicsit olyan nyomásként nehezedik az emberre, mert hogy azért ennek mostantól már mindig meg kell felelni. Ez a minimum, ugye?
1: Így van, igen.

0: kérdeztem a tervekről, hogy akkor valamilyen új cél, új terv, valamilyen új elképzelés, mit lehet még csinálni, hogy még ehhez többet adjon hozzá?
1: Hát azt megemlíteném, hogy pedagógiai szempontból is szeretnék előre tervezni. Az a célom, hogy egy középiskolában taníthassak jazz műfajt, tehát jazz zongorát. Ha nem így jazz zongorát, akkor improvizációs gyakorlatot, vagy jazz zenekari gyakorlatot. Tehát úgy érzem, hogy inkább abban lennék otthon.
0: Lenne ez iránt érdeklődés? Hogy veszi észre?
1: Eléggé nehéz. Jelenleg még jazz tanszakokon nem igazán van üresedés, de reménykedem benne, hogy majd a közeljövőben lesz rá ilyen lehetőségem. Persze szeretem tanítani a kis gyerekeket is alapokon, de úgy érzem, hogy amint említette is, ez még fiatal vagyok. Kisgyerekeket szerintem a legnehezebb tanítani.
0: Na ez az.
1: Hát az nagyon nehéz.
0: Ez az. A nagyobbakat formálni már egy kicsit talán,
1: igen,
0: vagy a hasonló korosztályt,
1: igen,
0: lehet,
1: igen,
0: hogy kicsit egyszerűbb, de nem csak az oktatás terén, a zenekar terén például.
1: Igen.
0: Illetve hát a trió terén.
1: Mindenképpen szeretnék felvenni egy albumot a Trio Genealogy-val, mert a saját kompozíciómat és a saját feldolgozásaimat szeretném felvenni, és ezen a lemezen nem csak zongoristaként, hanem énekesként is szeretnék működni. Egyelőre nincsenek állandó tagjai a zenekarnak egyébként, illetve a dobos az mindig változó. Jelen helyzetben elég nehéz mindig ugyanazt a dobost elhívni, nem csak lemezre, hanem koncertekre játszani. Úgyhogy ez még alakulóban van. Az biztos, hogy én fogok zongorázni és énekelni, és édesapám lesz a nagybőgő Segri János a lemezen is.
0: Ezek akkor a távlati tervek. Palai Péter, magyar jazz kritikus azt mondta erről, hogy nagyon inspiráló játék, a záloga annak, hogy Magyarország zongora nagyhatalom maradjon.
1: Igen, ez számomra akkora elismerés tényleg, hogy egy olyan neves és rutinos jazzkritikus mondott róla miért. Tehát Palai Péterről tudni kell, hogy ő a Magyar London Intézet kurátora is, és
0: igen,
1: újságíró díjban is részesült, és olyan neves művészeknek adott lehetőséget koncertekre, mind belföldön, mind külföldön, mint Szakcsi Lakatos Béla, fiai ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, Szakcsi Lakatos Robert és Olá Kálmán, vagy akár Olá Cumó Árpád. És tehát ebből a mondatból én azt szűrtem le, hogy én próbálom továbbvinni őket. Ő ezt személyesen is elmondta nekem, és hasonló dicséretet kaptam a híres jazzgitár művész tanártól is, László Attilától. Tehát ő is ezt mondta, hogy a nagy, úgymond magyar jazz piano maffiát én viszem tovább. Természetesen több zenész zongorista kollégám mellett.
0: Hát igen, ezek azért komoly szavak, és ahogy már úgy többször is említettem, és már is utalt rá, hogy fiatalon, mert hát azért még fiatal, még 30 éves sincs.
1: Igen, 26 éves vagy.
0: A további fejlődést majd engem is érdekelne, hogy hová lehet ezt még fejleszteni, illetve hogyan fognak a tervei megvalósulni a jövőben. Ugye amikor a felsőfokú tanulmányait elkezdte, akkor házasodott össze a feleségével, Balogh Teréziával, aki ugye szintén muzsikus családból származik.
1: Számomra inkább az lett volna nehéz, hogyha a feleségem is zenész lett volna. Az két különböző dolog, hogy zenés családból származik,
0: igen,
1: de neki nem zenei végzettsége van, tehát ő a vendéglátóiparban végezte a szakmáját, viszont neki is gyerekkora óta...
0: Ez volt az élete.
1: Így van.
0: Tehát... Így van. És úgy tudom, hogy van egy kislányuk, aki már szintén zenélni fog.
1: Igen, Natáliának
0: hívják. Vagy már zenél is, hogyha jól tudom. Hány éves?
1: 5 éves múlt, és hát úgy érzem, most jött el az idő, hogy most ugye következik a nyári szünet, és elkezdem itt tanítgatni picit zongorán. Abszolút érdekli a zongora, illetve a nagypapájának a hangszere, a nagybőgő is. De emellett énekelget is otthon jelenleg. Érdekes módon a Michael Jackson dalait hallgatja otthon, mint a magamat látna.
0: Tehát akkor a gyerekből is zenész lesz, úgy néz ki.
1: Hát én úgy érzem, igen. Nem erőltetem, de...
0: Mit
1: de
0: jelent, ha nem erőltetem? Az mit jelent egyébként?
1: Tehát én nem várom el, nem fogom azt mondani, hogy igenis, lányom, te is zenész leszel, mint ahogy az apád és a nagyapád is. Tehát nem várom el azt, hogy vigye tovább a zenei hagyományt, és zenész legyen, tehát abszolút szabad választás elé fogom állítani őt. De mindenképp szeretném, hogy tanuljon zenét, mert az alapművetség ez abszolút fontos.
0: További sok sikert kívánok, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, az MR4 portré műsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthi Kenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
2: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
3: Dragi poslušalci, trnoklapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje leko poslušate svaki ponedjeljak za večerka od 13:30 do 14:30. Zbogom ostanite do drugoga tjedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Sultész Gábor vagyok a Pécsi stúdióból, a Nemzetiségek zenéje mai adását hallják. Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket! A következő fél órában a Vémindi ifjúsági fúvós zenekart ismerhetik meg, amely 2021-ben ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Az együttes magyarországi német fúvós zenét játszik, következzen most egy kis muzsika a fúvós zenekartól, aztán az elkövetkező fél órában Hán János, a zenekar vezetője lesz a beszélgető partnerem.

0: A Vémindi fúvós zenekarról beszélgetünk a mai adásban. Hán János, az együttes vezetője a vendégem. Egy rendkívül híres, neves magyarországi német fúvós zenekarról van szó. Azt hiszem, aki ismeri a magyarországi német zenét, már biztosan találkozott a Vémindi fúvós zenekar nevével.
1: Ha a kezdeti indulnék el, Gászmis Kavácsi nevéhez fűződik a zenekar alapítása, aki 1982-ben jelent meg Véminden zeneoktatóként, lett felkérve arra, hogy tanítson meg pár zenészt arra, hogy a tánccsoport kíséret működjön és létrejöhessen. Olyan sok növendék jelentkezett, hogy harmonika zenekart is létre lehetett hozni, egy önálló fúvózenekart is létre lehetett hozni a diákokból, és 86-ban, 4 évvel a Miskovács megjelenése után meg is alakult a Vémindi ifjúsági fúvózenekar.
0: De azt hiszem, Véminden 82 előtt is volt fúvózene. Komoly szerepet játszott a falu életében.
1: Természetesen, mint minden sváb faluban, minden településnek volt zenekara, voltak olyan települések, ahol egy időben 3 fúvózenekar is működött, úgyhogy egyik a másiknak konkurenciája volt, tehát átfedés még véletlenül sem volt, és mind a háromnak volt annyi fellépése, akár helyben vagy a környéken, hogy meg tudtak ebből még élni is. Természetesen Véminden is volt ennek múltja, nagyon-nagyon rég, visszamenőleg nagyapámi zenész volt, annak az apja, tehát dédnagypapámi zenész volt. Pontosan vissza nem tudok menni, hogy mikor kezdődött ez Véminden, arról nincsen adatom, de hogy nagyon vissza lehet menni a 19. századba, az biztos.
0: Kedves hallgatóink, zenélünk egy picit a Vémindi fúvós zenekar felvételeiből, aztán jövünk vissza Hán Jánossal.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: 1986-ban alakult a Vémindi Fúvós zenekar Gász Miska bácsi vezetésével. Az együttes jelenlegi vezetője Hán János a vendégem. Van arról információja, hogy körülbelül hány taggal alakult meg ez a zenekar, illetve mennyire változtak a tagok az évek során? Bővült ez a létszám? Most azért jóval többen vannak, mint talán az elején.
2: Természetesen bővült a zenekar. Anno 8 fővel indult a zenekar, és hát ha nem is évről évre, de majdnem azt mondhatnám, hogy évről évre a fiatalok látták a példát, látták a fellépéseinket, és ők is, mint ahogy én is gyerekként azt szerettem volna, hogy fúvózenekarba kerüljek be, ők is ugyanígy gondolkodtak, és addig-addig gyakoroltak, míg elérték azt a szintet, hogy beülhessenek közénk a zenekarba. Azon gondolkodom, hogy mennyi volt a maximális létszám, de ha jól emlékszem, akkor 44 főre bővült az évek során. Gász Miska bácsi 15 évig vezette a zenekart. 2001-ben, amikor 15. jubileumát ünnepelt a zenekar, akkor adta nekem át a karmesterpálcát, és ez évvégén történt, tehát 2002 eleje óta vezetem én a csapatot.
1: Azt hiszem, azt el lehet mondani, hogy egy ekkora település életében 40 fő egy együttesben dolgozik, ez az egy igen komoly eredmény, és ez egy szép teljesítmény.
2: Igen, nem ebben a pillanatban van most 44 fő, hanem a 2011-es jubileumunkon 44 zenész tudott együtt zenélni a színpadon, ami szerintem egyedülálló egy ilyen falu életében. Azóta természetesen ezek a fiatalok megnősültek, elköltöztek környékbe, Budapestre, külföldre esetleg, tehát ez a 30 év alatt azért változott folyamatosan a létszám. Volt bővülés is, volt csökkenés is, mint ami óhatatlanul minden zenekar életében érezhető. A 2018-as minősítő versenyen, ahol az előző 30 évben már többször is részt vettünk ilyen minősítő versenyeken, ismét kiemelt arany minősítést értünk el. Ezen a rendezvényen most 23 zenésszel tudtunk fellépni. Mondjuk több itt a taglétszám, csak itt voltak betegségek is, meg más egyéb elfoglaltságok, családi elfoglaltságok. Most 23-an tudtunk éppen fellépni egy ilyen minősítő versenyen.
1: Az elmúlt 30 évben ugye eléggé kinyílt a világ, lehet azt mondani, ha talán a 80-as évekről beszélünk, hogy egy ilyen fúvószenekar, vagy az ifjúsági fúvószenekar, ez volt a fiatalok találkozó helye?
2: Egy faluban úgy gondolom, a kultúra és a futball hozza össze a fiatalokat. Igen, egyértelműen ez egy ilyen megmozgató, csapatépítő, kulturális jelenség. Egyértelműen az együtt zenélés, együtt táncolás, éneklés, futballozás, sportolás összehozza a fiatalokat, igen.
1: Kedves hallgatóink, a Vémindi Fúvós zenekart hallják a következő percekben, aztán folytatjuk a beszélgetést az együttes vezetőjével, Hán Jánossal.

0: Hány János a vendégem a mai adásban, és a Vémindi Fúvó zenekarról beszélünk. 30 évet talán nehéz összefoglalni, de arra kérném mégis, hogy beszéljünk egy picit a mérföldkövekről. Mik voltak a legfontosabb események ebben az elmúlt 30 esztendőben a Vémindi Fúvó zenekar életében?
1: 1996-ban 10 éves volt a zenekar, amikor Pécsváradon az ifjúsági fesztiválon győztesként került ki a zenekar. Ifjúsági kategóriában többször is a Landesrat minősítő versenyén kiemelt arany minősítést érhetett el, és természetesen az évek a tagokban is változtak már, mint az életévek, így az ifjúsági zenekarból egyszer csak felnőtt zenekar lett, és ott is a felnőttek között is megmérettetésen vettünk részt, ahol többször kiemelt arany minősítést kaptunk. 2005-ös évben a zenekar Kóta díjat is kapott, ami megint egy, úgy gondolom, hogy egyedi érték, egyedi díjat képvisel.
0: Említette, hogy az ifjúsági együttesből felnőtt fúvós zenekar lett. Van utánpótlás?
1: Az utánpótlás kérdés faluhelyen egyre nehezebb. Egyre nehezebb, mikor alig van gyereklétszám, minden egyes település úgy érzem küszködik vele. Ebben a pillanatban a legfiatalabb tagunk, épp a fiam, aki 15 éves. Nehéz azt mondani, hogy hogyan lesz holnap után, de mivel optimista vagyok, úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ennek megint olyan vonzereje lesz, amikor a fiatalok nem csak a számítógép elé akarnak leülni, hanem elmenni a haverok közé, együtt zenélni, együtt énekelni, táncolni és focizni.
0: Ez az öröm talán, ami motiválhatja a fiatalokat. Mennyire nehéz összehozni egy ilyen együttest, akár egy próbára, ugye, mert természetesen a fellépések mögött, a színfalak mögött zajlik a munka, hogy ki is tudják vinni ezt a tudományt a színpadra.
1: Nem akarom a mai technikát okolni, de a régi világban, amikor tévi adás sem nagyon volt a hétfői napon, aki erre emlékszik, az tudja, miről beszélek. Ma viszont tévéműsorok tömkelege, internet lehetőségek tömkelege, mobiltelefon, már nem is kell a számítógép hozzá, mobiltelefon is bármit elérhet az ember. Nehéz ilyenkor ezeket az embereket, fiatalokat, felnőtteket, fiatal felnőtteket összefogni, de az eddigi tapasztalatom az, hogy hiányzik nekik az együtt lét, az együtt zenélés, az együtt beszélgetés. Ez még mindig megmentette a csapatot a kihalástól.
0: Kedves hallgatóink, a Vémindi Fúvó zenekarról beszélgettünk az elmúlt fél órában Hán Jánossal, az együttes vezetőjével. Az ő muzsikájukkal búcsúzunk.

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a V-Mindy fúvó zenekart és vezetőjét Hán Jánost ismerhették meg. Német nemzetiségi zenével a jövő héten is jelentkezünk Nemzetiségek zenéje műsorunkban. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszont hallásra!

Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Nováčikom na prehliadke deti deťom bol divadelný krúžok zo základnej školy v Číve. Žiakov vedie hostujúca učiteľka zo Slovenska Terézia Anušová.
1: Ja vlastne učím na Čive prvý rok, prvý školský rok. V každej triede mám 4-5, čo sa veľmi radi venujú slovenčine. Ja veľmi rada spievam a asi s tým spevom mi tiež akože dostaneme k tej slovenčine bližšie. Dnes sme si pripravili, keďže sme tu prvýkrát, takú krátku scénku. Vybrali sme si jeden úryvok z knihy od Marty Hlušíkovej. Nemám rada, keď ma hladkajú po hlave. A vlastne ten úryvok sa volá Ako ocko varil. Je to vlastne o jednej rodinke, kde babka drží dietu a ocko je hladný, on chce zjesť voľačo sýtejšie. A vlastne o tomto varení je to celé.
2: Ich to zabavilo. A vy ako sa cítite ako hostujúca učiteľka v Číve?
1: Ďakujem pekne. Ja som veľmi, veľmi rada, že som sa dostala na Čív. Pochádzam z prostredia, kde je veľa prírody, veľa zelenie. A to som vlastne našla aj v Číve. Takže po tej škole, keď sa končí vyučovanie, rada sa prechádzam a mám rada tú malú dedinku vlastne.
2: No ako sa cítite medzi Slovákmi v Maďarsku? Veď je to úplne iný pocit, asi iný svet pre vás, tento dvojjazyčný svet.
1: V Číve už veľmi po slovensky sa nerozprávajú. Hlavne sa rozprávajú so mnou starší ľudia, čo sa veľmi tešia zase, že veľa kto sa s nimi rozpráva po slovensky. Zapojila som sa aj do spevokolu, čo vedie pani Rožika Kelecová, takže rada sa učím s nimi staré slovenské pesničky, čo zase ja odovzdávam našim deťom. Stretla som sa aj s pani Marikou Naďovou. Vlastne boli sme aj na súťaži zo slovenského jazyka, na celostátnej súťaži, kde sme si pripravili jeden projekt práve o Čechskom Čepci.
2: No a ako sa tu cítite medzi ostatnými divadelníkmi? Veď skupiny prišli ešte včera, tak aký je ten divadelný svet podľa vás? Budete mať chuť do ďalšieho divadelníctva aj na budúci rok? A do tábora pošlete svoje deti?
1: Áno, sme dostali pozvanie aj do toho tábora. Určite skúsime sa porozprávať o tom. Vlastne oni prišli niektorí prvýkrát takto, že prespali v cudzine. Hej. Ešte rodičia sa veľmi boja o tie detky, ale napríklad aj cez leto sme boli už v Nízkych Tatrách v tábore, takže ja si myslím, že určite toto divadelníctvo bude u nás mať pokračovanie a skúsime aj do toho tábora ísť.
0: Kolegyňa Zuzana Antalová oslovila aj čívskych žiakov Marka Monoša a Emu Gongolu.
2: Nagyon ügyesen alakítottad Márka apucit, aki főzni is tud, legalábbis azt hiszi. Ez volt az első nagy szereplés a nagy színpadon ennek a kis csapatnak. Nagyon izgultatok előtte?
3: Igen, nagyon izgultunk előtte.
2: Milyen érzés volt színpadon lenni?
3: Hát elsőnek kicsit fura érzés volt, egy inkább félni kezdtem, de utána már semmi gond nem volt.
2: És vajon a szüleid is nézték-e interneten a közvetítést?
3: Szerintem nézték, hogyha tudták, hogy melyik oldal az, amit lehet nézni.
2: Szeretnéd-e még folytatni a színjátszást?
3: Igen, szeretném még folytatni, bármikor így.
4: Nekem nagyon tetszett szerepelni, én nagyon szeretek. Szerintem a tanárunk is nagyon jól felkészített, minden nap kikért, minden órán erre gyakoroltunk, úgyhogy örülök, hogy ilyen jóra sikeredett.
2: És szerinted a többi lánya barátnők is fognak csatlakozni? Jövőre meglátják, hogy milyen sikeretek volt?
4: Igen, én nagyon remélem, szeretném, hogyha ők is megismernék ezt, nagyon tetszene nekik is.
2: És mit szólsz a többi előadáshoz, milyenek voltak?
4: Hosszabbak voltak, mint amilyenink. Nagyon jól játszották ők is.
2: Melyik volt az, ami a legjobban tetszett?
4: Ilyen idősebbek voltak ott az emberek, és ott énekelt kettőt is.
2: Az Ungvári iskola, az Ungvári Líceum volt, ugye? És a 10 aranyról szólt a darabjuk.
4: Nagyon tetszett, amikor énekelt, az is nagyon gyönyörűen énekelt.

0: Každý krok je pevný, ladný, viete, že som statný, hladný.
1: Hladný!
2: Vravia, že som falošnica, že veriť sa mi nedá.
1: Veriť sa ti nedá.
2: Ale to je veľké klamstvo.
1: Je to klamstvo.
2: Nech som celá šedá.
1: Celá bude šedá.
2: Druhé líšky sú možno zlé. Ja však nie som taká. Toho, čo ma ohovára, prekvapenie čaká. Ja nikomu neublížim, mňa sa nemusí nikto báť. Ja jej dávam iba mrkvu, aj na trh chodím predávať.
3: Čuk, čuk.
1: Femysle.
4: Počujete ďadla? Čuky, čuky. Vysvetlím v lese všetky duby, smreky, buky. Skontrolujem všetky kúty. Vyklujem zle likožrúty. Lebo ja som, ak neviete, lekár najlepší na svete.
5: Mladým divákom sa 9. mája na prehliadke Deti deťom najviac páčili domáci, dramatický krúžok slovenskej školy v Sarvaši. Malí herci zahrali parafrázu na Maťka Husiara, Husiarku Katku. Krúžok vedie Aniko Árvajová.
6: Egy Magyarországon nagyon ismert darabot, a Ludas Matyit dolgoztuk föl. Ludas Kati lett a címe, egy kicsit modernizáltuk a történetet. Nem szeretnék minden kulisszatitkot elárulni, de azért annyit mondanék, hogy nagyon izgalmas volt a próba folyamat, illetve a legeleje, amit kitaláltuk, hogy hogyan lehetne átültetni mai darabra, hiszen nem szerettünk volna bottal ütni senkit, illetve Ludat talán nem életszerű ma már gyerekeknek kihajtani vására, úgyhogy ez egy izgalmas folyamat volt, még átgondoltuk a gyerekekkel, és kiötleteltük, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani a mai napokban.
7: Akkor gondolom megint jócskán benne vannak a saját ötleteik is, mint a tavalyi nagy sikerű darabban.
6: Igen, és nagyon örülök neki, mert már egyre több ötlettel segítik az én munkámat a gyerekek, és talán így közelebb áll hozzájuk is. Záró mondatban is például ők adtak ötletet, hogy hogyan lenne nagyobb a csattanó a végén.
7: A szlovák vendégtanárnők pedig segítenek a szövegírásban, igaz?
6: Igen, Dajana Spegárová és Marianna Borsová voltak segítségemre, és ők rengeteget segítettek abban, hogy a gyerekeknek a kiejtése az szép legyen.
7: Mikről beszélgettek a gyerekek, hogy érzik magukat a többi kis színjátszók között, vagy az idén van-e olyan, aki mondjuk nagyon szeretne elmenni a nyári táborba is?
6: Imádják. Nagyon várják. Szerintem megint mindenki szeretne jönni, ahogy évek óta. Azt hiszem már negyedik éve vagyunk együtt ezzel a csapattal, és megyünk ki Szlovákiába a nagy sikerű drámatáborba. Nagyon-nagyon várják. Úgy jövünk haza, hogy ugye jövünk jövőre is.
7: De tanúja voltál, egy nagyon helyes filmet forgattak a szarvasi iskolások, komoly kis játékfilmnek tűnik, és én úgy tudom, hogy családi kötődés is van ehhez a kisfilmhez, tehát hogy zajlott a forgatás, mekkora volt a zsizsegés az iskolában, amikor a filmet készítették?
6: Nagyon várták ezt is a gyerekek, hiszen ez egy viszonylag új dolog most az életünkben. Másodjára forgatott a kolléganőnk Dajana Spegárová kisfilmet a gyerekekkel, és igen, a fiam szerepelt benne, aminek én nagyon örültem, ő pedig szívesen vállalta. Izgalmas volt számukra, hiszen ott azért egy kicsit másképp kellett működni, mint egy dráma folyamatban. Volt, amit meg kellett ismételni, ugyanúgy, ugyanolyan lelkesedéssel, úgyhogy ez mindenképp egy új dolog volt, és szerintem népszerű lesz.
7: Rengeteg szövegük volt.
6: Igen, sokat kellett készülniük, szöveget tanulni ezt megelőzően, illetve utána a próbák folyamán ezt ügyesen előadni, de én úgy éreztem rajtuk, hogy nagyon lelkesek.
8: Volám Sajna Radics, hogy imdol Siedmej Rosinka?
7: Ako bolo hrať? Katku Husiarku?
8: Veľmi, veľmi dobra.
7: És mi volt a legeslegjobb ebben a Ludas Kata darabban? Mit találtatok ti ki? Milyen javaslataitok voltak a tanárnőnek?
8: Hát ez a DJ-zés, hogy így már a modern világban így miért is tudnák megverni valakit, meg belebújni más bőrébe így a modern világban.
7: Egyébként előfordul ilyen az iskolai életben, hogy valamit kénytelenek vagytok megbosszulni, hogy valaki megvánt, és akkor ez kénytelen vagy

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 17-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a Nemzetiségi Rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője a Romengo együttes, amely Rostás Mihály Mazsi vezetésével a magyarországi olá cigány zene egyik legismertebb és nemzetközileg is elismert képviselőjévé vált. A Romengo a 2000-es évek elején alakult azzal a céllal, hogy a hagyományos olá cigány zenei világot autentikus formában, ugyanakkor mai megszólalással vigye színpadra. Az együttes zenéjének középpontjában a cigány közösségekben élő dal hagyomány áll, amelyet saját élményeiken és családi örökségükön keresztül szólaltatnak meg. Az együttes két meghatározó alakja Lakatos Mónika énekesnő és férje Rostás Mihály Mazsi. Mindketten zenész családból származnak, így a hagyományos cigányzene már gyermekkoruktól természetes része volt életüknek. Művészetük nem gyűjtött folklórra épül csupán, hanem személyesen átélt és tovább örökített közösségi hagyományra. Lakatos Mónika hangját sokan a magyarországi cigányzene egyik legkülönlegesebbének hangjaként tartják számon. Előadásmódjára az érzelmi mélység, a természetes megszólalás és a rendkívüli kifejező erő jellemző. Énekében egyszerre van jelen a cigánydalok melankóliája és a közösségi ünnepek lendülete. A Romengo zenéjében kiemelt szerepet kapnak az autentikus ritmusok és a hagyományos megszólalási formák. A kannázás, a taps, a szájbőgőzés és az akusztikus hangszerek használata mind hozzájárul ahhoz a különleges hangzáshoz, amely az együttest jellemzi. Zenéjükben a cigány nyelv is fontos szerepet játszik, hiszen dalaik jelentős része romani nyelven hangzik el. Az együttes nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi fesztiválokon és koncertszínpadokon is jelentős sikereket ért el. Fellépéseik révén a magyarországi cigányzene olyan közönségekhez is eljutott, amelyek korábban kevéssé ismerték ezt a hagyományt. A Romengo előadásai ugyanakkor mindig megőrzik közvetlen és közösségi jellegüket. Munkásságuk fontos része a hagyomány továbbadása is. Zenéjük azt mutatja meg, hogy a cigány folklór nem lezárt múlt, hanem ma is élő kultúra, amely képes megszólítani a mai hallgatót is. A Romengo előadásában a régi dallamok új erővel és hiteles formában szólalnak meg. Lakatos Mónika nemzetközi elismerései, köztük a Vomex életműdíj, szintén jelzik, hogy a Romengo munkássága túlmutat a hazai zenei életkeretein. Az együttes fontos szerepet játszik abban, hogy a cigányzene értékei szélesebb körben is ismerté és megbecsülté váljanak. A Romengo zenéje egyszerre őrzi a hagyományt és szól a jelenhez. Művészetükben a cigány közösségek múltja, érzelmi világa és kulturális öröksége ma is élő formájában jelenik meg.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Romengo felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Május 17-én ebben a hónapban már harmadik alkalommal jelentkezünk. Ajánlom is műsorunk témáit a következő órára. 12 éven keresztül képviselte a szerb nemzetiség érdekeit a parlamentben. Aktív nyugdíjas évekre készül Alekszov Jubomir. A nemzetiségi oktatás közös ügy, amely túlmutat a nemzeti határokon, hangzott el a Szarvasi Pedagógiai Nemzetiségi Konferencián. 35 éve működik sikeresen, ma már civil szervezetként. Több mint 400 tagja van a Magyarországi Horvátok Szövetségének. A régiek tetteiből merítenek új ötleteket. A magyarországi német fiatalok közössége Baranyában a helyi csoportokat élesztette újjá. Közös pontok az Alföldi és a Pilisi tájban. Élő gyökerek címmel látható fotókiállítás két szlovák alkotó munkáiból Békés Csabán. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: A magyarországi németek szószólója Gallai Gergely hétfőn elnökként vezette a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának alakuló ülését, amelyen Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős, akkor még miniszterjelöltjét is meghallgatták. Az új minisztériumi struktúrában a nemzetiségi ügyek is Tar Zoltánhoz tartoznak majd, aki hangsúlyozta, hogy párbeszéden alapuló együttműködést képzel el a kormány és a magyarországi nemzetiségek között. Emellett a választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte. Tar Zoltán kiemelte, a nemzetiségi oktatás területén is az intézmények autonómiájának visszaadását tervezik. Emellett azt is közölte, 5 évre visszamenőleg megvizsgálják és feltárják a Bethlen Gábor alap működését, de mindezt úgy, hogy közben az intézmények működését ne veszélyeztessék.
0: A Lórévi Szerb Általános Iskola május 22-én ünnepli fennállásának 270. évfordulóját. A jubileum alkalmából ezen a napon, pénteken 15 órától ünnepi műsort rendeznek. A részletekről Krausné Vukajlovics Melinda, az iskola igazgatója beszélt kollégánknak, Mándig Predrágnak.
2: Aki emlékszik rá, 10 évvel ezelőtt, akkor ősszel tartottuk meg a 260. évfordulót, iskolánk fennállásának úgynevezett születésnapját. Az idei évben is készülünk rá, igyekszünk bevonni iskolánk összes tanulóit, és ez az ünnep nekünk duplán is ünnep, ugyanis az idei évre felnőttek a 8-ig a gyermekeink, és az idén először ballagást is tarthatunk. Ünnepi műsornak szinte minden gyermek a szereplője. Vers, tánc, ének fogja színesíteni a programot, és természetesen nem fognak elmaradni az ünnepi beszédek sem. A terveink szerint aznap délutánra, mivel ezen a napon, május 22-én templomunknak van a védőszent ünnepe, szeretnénk délután, a program után egy kis frissítőnek a Lórévi iskola történetéről könyvbemutatót is tartani.
1: Szlovák napot rendez a Csabacsüdi Szlovákok szervezete a helyi nemzetiségi önkormányzattal közösen május 23-án. A találkozó 13 órakor kezdődik az Eötvös József művelődési házban. A köszöntők után kitüntetést adnak át, majd a kulturális műsort követően vacsora és táncmulatság várja az érdeklődőket.
0: 35 éves a tótkomlósi szlovák két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda mellett működő Harmónia gyermekkulturális csoport. Ebből az alkalomból jubileumi gálaműsort rendeznek május 23-án 14 órától a Tótkomlósi Művelődési Központ színház termében.
1: Borbé Anna és Barta Csilla szerkesztésében 2024-ben jelent meg a Többnyelvűség Magyarországon szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről című kötet a HUNREN Nyelvtudományi Kutatóközpont gondozásában. A Szentendrei Román Nemzetiségi Önkormányzat május 29-én pénteken 18 órától mutatja be a könyvet a Hanvas Béla megyei könyvtár olvasótermében. Az est moderátora Vaskóné Pántja Júlia, a Szentendrei Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lesz.
0: A Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat Babarc Fesztivált rendez május 30-án. A jubileumi 10. alkalommal megvalósuló hagyományőrző utcafesztivál célja a helyi és baranyai német nemzetiségi hagyományok, gasztronómia és közösségi értékek bemutatása.
1: Sziasztok színek, sziasztok formák címmel nyílt kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat a kortárs lengyel illusztráció egyik legizgalmasabb műhelyének, a 2012-ben Varsóban alakult Acapulco stúdiónak a munkáit mutatja be, amelyek a plakátművészet hagyományaira építenek, mégis frissek és modernek. A kiállítás május végéig látható.
0: Híreinket hallották.

0: Május 9-én tartotta alakuló ülését az új országgyűlés, a magyarországi nemzetiségek érdekeit szavazati joggal nem rendelkező szószólók képviselik a magyar parlamentben, akik szintén letették az esküjüket, mégpedig az adott nemzetiség nyelvén. A magyarországi szerbeknek nem sikerült szószólót választaniuk, a listaállításra jogosult szerbországos önkormányzat képviselői az adott törvényi határidőig nem tudtak megegyezni a lista összetételével. Ez nagy hátrányt jelent az elkövetkező periódusban a magyarországi szerb közösség számára, mondja Alekszov Ljubomir, korábbi szerb parlamenti szószóló, aki 12 éven keresztül képviselte a szerb nemzetiség érdekeit a parlamentben. Vele beszélgetett Mándich Predrag.
1: Megtartotta a magyar parlament az alakuló ülését, és esküt tettek a nemzetiségi szószólók is, viszont ezúttal közöttük nem volt a szerb nemzetiség képviselője, szószólója.
2: Ön, aki
1: 12 éven keresztül volt a magyarországi szerbek szószólója a magyar nemzetgyűlésben, hogyan értékeli ezt a sajnálatos tényt, hogy a magyarországi szerbségnek nem lesz képviselője a magyar parlamentben az elkövetkező politikai ciklusban?
3: A magyar parlamentarizmusban, illetve a nemzetiségi közéletben egy óriási lépés volt előre, amikor 2014-ben a nemzetiségek módot és lehetőséget kaptak arra, hogy a szószólói szinten is részt vegyenek a magyar parlament munkájában, és ez az elmúlt 12 évben meg is mutatkozott, mint a törvényalkotás, mint a nemzetiségi szervezetek finanszírozása, nemzetiségi iskolák, kulturális intézmények fenntartó jogának átvételében, és még sorolhatnám, hogy mennyi eredményt sikerült ebben a parlamenti munkán keresztül a nemzetiségeknek elérni, és ezért nem tudni választani egy szószólót, az a legnagyobb politikai hiba, amit egy közgyűlés, vagy ez egy ilyen választott testület elkövet. Én a magam részéről ugye nyugdíjba vonulok, de a két jelölt, aki megmérettetett ezen a választói gyűlésen, és nem kapott megfelelő szavazatot egyik sem, bármelyikük alkalmas lett volna a munkára, kiválasztották a legrosszabb opciót, hogy ne legyen senki. A közgyűlés 15 tagját is egyöntetően is felelősség terheli, hogy nem éltek a törvény adta lehetőséggel, és most a következő 4 éves parlamenti ciklusban nem lesz, aki artikulálja a szerb közösség érdekeit, szót emeljen érte, illetve részt vegyen a bizottsági és a plenáris ülések munkájában.
1: Az elmúlt politikai ciklusban a romáknak nem volt szószólójuk, és hát tudtommal ön volt az, aki tulajdonképpen képviselte az érdekeiket, elképzelhetőnek tartja, hogy esetleg a nemzetiségi szószólók között most is lesz egy olyan, aki talán felkarolja a magyarországi szerbek érdekeit?
3: Reméljük, hogy lesznek olyan jó érzésű szószólók, akik majd elfogadják a hozzájuk jutó szerb érdekeket. Mindazonáltal azért a helyzet más, mert a roma szószóló hiányát a bizottság volt hivatott pótolni és képviselni a roma érdekeket, hisz az előző ciklusban külön minisztérium alá és külön támogatási rendszer alá tartoztak a nemzetiségek, illetve külön a nagyszámú roma közösség. Az én feladatom az volt, hogy a bizottságot képviseljem a roma támogatási tanácsban. Hát én nem általában a romák érdekeit képviseltem, hanem ebben a támogatási tanácsban próbáltam artikulálni a bizottsági véleményt, álláspontokat. Más nemzetiségek esetében úgy ez a támogatási bizottság más összetételű, és itt a nemzetiségi oldalt a főbizottságban, a támogatása javaslattevő bizottságban 3 tag az önkormányzati szférából, illetve 3 tag a parlamenti szférából képviseli, az összesen 9 tagú bizottságban, úgyhogy akár még az is előfordulhat, hogy itt akár még szerb képviselő is lehet, de nyilván más, amikor valaki, úgy mondjam, szívességi vagy baráti alapon képvisel egy érdeket, vagy egy nemzetiséget, és megint más, amikor az adott nemzetiségnek saját képviselete van a Magyarország gyűlésben.
1: Viszont fáradhatatlanul képviselte a magyarországi szerbség érdekeit 12 éven keresztül a magyar parlamentben. Mire büszke? Mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok eredményt sikerült elérni, és most itt kiemelhetném mondjuk a szerb oktatási intézmények finanszírozását. A budai szerb egyházmegye is egy nagy támogatást kapott, amely tulajdonképpen az ön lobbizásának is köszönhető, és még sorolhatnám tovább azokat az eredményeket, amelyek az ön nevéhez fűződnek.
3: Természetesen ezek az eredmények mind megszülettek. Nyilván úgy nem igaz a mondat, hogy ez kizárólagosan az én érdemem, úgy igaz a mondat, hogy én is sokat dolgoztam, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Kellett hozzá, hogy a kormányzat illetékes tisztségviselőinek legyen hallásuk ezeknek a kéréseknek a megértésére, befogadására, de ennek a közös munkának tényleg meg lett az eredménye. Én arra büszke vagyok, hogy nekünk ez alatt, és főleg ez az első ciklusnak volt a feladata, sikerült elfogadtatnunk magunkat a magyar politikai elittel, a politikai pártokkal, az országgyűlés pártjaival, és ugyan a szószólók más jogkörökkel, más feladattal, de gyakorlatilag egyenragú félként vehettek részt a vitákban, és fogalmazhatták meg a nemzetiséget érintő jogszabályi javaslatokat, módosításokat, és nekünk volt köszönhető az is, hogy a Magyarország gyűlésben valamennyi törvény által elismert nemzetiség nyelvén is hangzottak el a mondatok. Bevezettük szokásként, hogy a szószólók minden felszólalásukat mindenki a saját anyanyelvén kezdi, nyilván utána lefordítja magyarra, mert egyikünknek sem volt probléma a magyar nyelv ismerete. Ez egy szimbolikus gesztus volt, de gyakorlatilag, ha az alkotmány mondta, hogy államalkotó tényező a nemzetiségi lakosság is, akkor így ilyen formán is ezt demonstrálni lehetett. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a munkámat egyrészt a Nemzetiségi Bizottság tagjai is elismerték, illetve a magyar politikai pártjainak a képviselői is. Én jó viszonyt tudtam kialakítani mind a hatalmon levő, mind az ellenzékben levő képviselőkkel, és ez jellemző volt különben a Nemzetiségi Bizottság tagjére, tehát a szószólókra. Ennek talán a legékesebb bizonyítéka, hogy az általunk előterjesztett törvénymódosítások vagy törvényjavaslatok talán egy vagy két kivétellel mindig egyhangulag fogadta el az országgyűlés. Ez nyilván nem véletlen, ezt egy nagy előkészítő, egyeztető munka előzte meg minden alkalommal, de így is tudtuk bizonyítani, hogy érettek vagyunk arra a feladatra, mert amikor 14-ben elindultunk, akkor senki nem tudta, hogy mi lesz ez a szószólóság, hogy ez tényleg csak egy dísz lesz a parlamentben, ezt a dísz nyilván idézőjelben mondom, vagy pedig tényleges feladatok, hatáskörök jutnak enneknek a újonnan bekerült szószólóknak, és talán a felkészültség az, hogy nagyon komolyan vettük azt a feladatot, amivel a választóink megbíztak, juttatta el oda ezt az egész szószólói rendszert, hogy ma a nemzetiségi közélet megkerülhetetlen része és egy nagyon komoly politikai tényező a Magyarország gyűlésben.
1: Sikerült minden álmát megvalósítania a 12 év alatt, vagy pedig maradt-e olyan dolog, ami talán nem valósult meg?
3: Az dőreség lenne azt mondani, hogy és talán nincs is olyan ember, akinek minden álmát sikerül megvalósítani, nem csak a magán szférában, hanem a munkája során is. Nyilván az embernek mindig vannak újabb és újabb ötletei, vannak újabb és újabb tervei. Nekem a legfájóbb pontom, ahol nagyon sok munkát, nagyon sok energiát fektettem be, az Magyarország egyik legrégebbi temploma, de mindenképpen a legrégebbi ortodox temploma, ami egy amúgy is egy unikát, ahol a gótika és a bizánci művészeti stílus egyesül, az a Ráckevei Nagyboldogasszony szerb ortodox temploma, amelyik ilyen formájában a 15. századtól itt áll, de már egy korábbi templom helyén. Ennek a kolostor templomnak az állapota, a környezetnek a rendbetétele nagyon sok kívánnivalót, hogy maga után sikerült azt elérni, hogy ez kormányhatározat szintjén ezzel a magyar kormányzat is foglalkozon, és a legnagyobb bánatom, hogy épp a szerb közösség nem tudott élni ezzel a felkínált lehetőséggel, és ezt most a mandátumom végén sajnos úgy kell látnom, ahogy néhány évvel ezelőtt nekiálltunk ennek a feladatnak, pedig az úton elindultunk, de hát az emberi szűk látókörűség néha a legjobb dolgokat is megakadályozza.
1: Ne haragudjon, de én nem tudom önt elképzelni nyugdíjasnak, aki kapásból visszavonul és teljes egészében elengedi maga mellől akár a szerb közösséget, akár a civil szférát, és még sorolhatnám tovább, aktív lesz, mint nyugdíjas? Mert még egyszer hangsúlyozom, nem tudom önt elképzelni, hogy most visszavonul.
3: 16 éves koromban horgáztam utoljára, és nem tervezem, hogy kiváltom most a horgász engedélyt, bár tisztelem és elnézem, amikor az emberek ülnek, főleg amíg halat is fognak. Viccet félretéve magam sem tudom elképzelni úgy a jövőmet, hogy ülök a négy fal között, és nem csinálok semmit. Hát egyrészt ugye vannak azért olyan hobbiaim, és ezek közé a kertészetet mindenképpen ide sorolom, amit eddig is csináltam, most is fogom csinálni. Nyilván az unokáim, azok nem csak örömet, hanem remélem majd feladatot is adnak, de a közösségből sem akarok teljesen kivonulni. Néhány barátommal neki kezdtünk egy új platformnak a szervezésébe, alakításába, amiről most korai lenne beszélnünk, mert még a szervezés első fázisában vagy felében vagyunk, de remélem a terveink megvalósulnak, akkor nem csak a szerb, hanem az össznemzetiség szempontjából is egy nagyon érdekes és új kezdeményezéssel állunk elő.

0: Új pedagógiai eszközökkel maradandó értékeinkért címmel rendezte meg a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Pedagógiai Kara a 13. nemzetiségi konferenciát, amelynek célja, hogy elősegítse a párbeszédet, a Magyarországon működő nemzetiségi pedagógus képzés és a közoktatás szakemberei között. A május 7-i rendezvényen 4 nemzetiség képviselői vettek részt, németek, románok, romák és szlovákok. Hangsúlyozták, hogy a hagyományok továbbadása és a modern oktatási módszerek ötvözése kulcsfontosságú a fiatalok megszólításában és a közösségek megerősítésében. A román nemzetiségi pedagógusok az aradi, temesvári és szarvasi egyetemek előadóit hallgatták meg. A konferencián részt vett Daniel Bánu, Románia gyulai főkonzulja is, aki hangsúlyozta a nemzetiségi oktatás szerepét az identitás megőrzésében. Bekán Anka összeállítása következik.
1: Pentru minoritățile din Ungaria, educația în limba maternă este atât un drept fundamental.
2: A magyarországi kisebbségek számára az anyanyelvi oktatás nem csak alapvető jog, de létfontosságú szükséglet a nyelvi, kulturális, szellemi és vallási identitás megőrzéséhez. Az anyanyelv az a közeg, amelyen keresztül az értékek, hagyományok és a kollektív emlékezet generációról generációra örökül. Ebben az értelemben az önök szerepe, mint a kisebbségi oktatásban tevékenykedő pedagógusoké, alapvető fontosnál. Önök nem csupán tudásközvetítők, hanem közösségeik identitásában valódi őrzői is. Ezért a tapasztalatcsere, az ötletek és a bevált gyakorlatok megosztásának lehetősége kulcsfontosságúvá válik. Az ehhez hasonló események értékes keretet biztosítanak a párbeszédre, a közös gondolkodásra és az együttműködésre. Az oktatási innovációnak kéz a kézben kell járnia a hagyományok tiszteletével. Így hozzájárulhatnak egy olyan modern oktatási rendszer kialakításához, amely mélyen gyökerezik minden közösség identitásában. Kiemelten fontos szerepet töltenek a felsőoktatási intézmények, az egyetemek és karok, valamint azok az oktatók, akik a jövő pedagógusait és tanítóit képzik. Az oktatás minősége közvetlenül függ az önök felkészültségétől, mint képzőtől, kompetenciáitól és elkötelezettségünkről. Önök azok, akik a jövő pedagógusaiban nem csak tudás, hanem a sokszínűség, az anyanyelv és azon közösségek kulturális értékei iránti tiszteletet is közvetítik, amelyeket majd szolgálni fognak. Hangsúlyoznunk kell a határokon átnyúló együttműködés fontosságát is. Az eseményen résztvevő diplomaták, parlamenti képviselők, valamint a régió különböző országaiból érkező szakemberek és szakértők jelenléte azt bizonyítja, hogy a kisebbségi oktatás közös ügy, amely túlmutat a nemzeti határokon. Zárásként szeretnék őszinte elismerésemet kifejezni a rendezvény szervezőinek, akik évről évre sikeresen teremtenek találkozási teret ilyen nagy számban elkötelezett résztvevők számára. Az önök jelenléte egyértelmű bizonyíték az oktatás és a bennünket meghatározó értéket iránti
3: în încheiere doresc să adresez sincere felicitări organizatorilor acestui eveniment, care iată an de an reușesc să creeze un spațiu de întâlnire pentru număr atât de mare de participanți dedicați.

0: A Magyarországi Horvátok Szövetsége múlt hétvégén a Baranya vármegyei Szalántán tartotta éves rendes közgyűlését. A jelenlegi legnagyobb magyarországi horvát civil egyesület már 35 éve működik, és több mint 400 tagja van. A régiós szervezetek önkéntesen végzik társadalmi tevékenységüket. A közgyűlés után Osztrogonácz Józsefet, a szövetség elnökét, Füri Tamás kérdezte.
1: Épp az elvők fejeztük be a közgyűlésünket. Mindig olyan helységet keresünk, ahol nagyszámú horvátság él, és tudjuk, hogy Szalántán rettenetesen aktív és nagyon szépen dolgozik, ami horvátságot illeti. Nyitott hüllekre találtunk, nagyon szépen köszönöm a polgármester asszonynak és alpolgármester úrnak is, amelyik egyben tagja is a szövetségünknek, meg elnöke a helyi horvát szervezetnek, hogy helyet kaptunk és méltóképpen fogadtak bennünket, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mai napon, május 9-én, van, és tudjuk, hogy mennyi rendezvény van mi részünkről is. Ennek ellenére mégis megvolt a szavazat képesség, több mint 200 ember eljött. Ez is egy nagy lemondás és egy nagy köszönet érte, és ez a nap arra is alkalmas, hogy azokat a pontokat átbeszéljük, amiket elküldtük a meghívóba, a hivatalos rész. Utána most már megy a barátkozás, a gasztronómia örömök és természetesen a helyi kultúrcsoport egy bemutatót is tart, hogy kulturális része is legyen az egésznek.
2: A napirendi pontok között szerepelt a tavalyi költségvetésnek az elfogadása, de szó esett nyilvánvaló az idei tervekről, illetve a költségvetésről is. Mennyire jól sáfárkodott a szövetség, és mi várható idén?
1: Ami a financiális dolgokat illeti, nagyon ügyeskedtünk. 4.900.000 forintból fenntartani egy országos civil szervezetet, amelynek regisztráltan 400 tagja van. Egy elismert elnyő szervezet vagyunk, és Magyarországon a legnagyobb civil szervezet. Szerepelünk 35 éve. Tavaly volt a 35. évfordulónk, amit méltóképpen meg is ünnepeltünk. Tehát nagyon nehéz, mert csak egy ilyen közgyűlés összehívása, mint 1,5 millió forint minimum. Nyilván a CISZ az erre szól, a működésre szól, nem a programokra. A kulturális programokra pedig még nem kaptuk meg a pénzt az idén. Egyetlen egy programunkat is ismerték el, pedig több pályázatot adtunk be, tehát valószínű, hogy bizonyos programok tolódnak. Az idén időben eljött a költségvetésre szóló, legalább ezt meg tudtuk tartani, de tavaly például annyira csúszott, hogy kölcsönökből tudtuk megtartani a tavalyi közgyűlést, és aztán ugye a kölcsönt vissza kellett fizetni. Öröm számomra viszont, hogy ugyanakkor anyaország felé is tudunk pályázni, ott megemelkedtek a költséget, többet kapunk, majdnem ugyanannyit, mint ered, az programokra szól. És azokból akkor nívós programokat tudunk tartani, tehát nehezen sápárkodtunk, de azért időben mindenen elszámoltunk, jó pályázatot is írtunk, 5 millió plafon. Most a mai világban 5 millió forint egy országos szervezet számára, de én úgy gondolom, hogy méltánytalan, de Horvátország felé is pályáztunk, meg a tagdíjak. Hát így jön össze a 16-17 millió, amiben nagyon kevés megy személyi kifizetésekre. Nyilván egy jogász vagy egy könyvelőt meg kell fizetni, tehát nagyon baráti áron dolgoznak, mert ők szimpatizánsok, vagy tagjai a szövetségünknek.
2: A Magyarországi Horvátok Szövetsége 35 éve sikeresen működik. Most már, mint országos civil szervezet, gyűjti maga köré a horvátokat minden régió, és a tagság pedig önkéntességi alapon végzi a munkáját, ezt nagyon fontos kihangsúlyozni. Ennek ellenére a 35 év megköveteli esetleg azt, hogy bizonyos reformok bekövetkezzenek a szövetségen belül?
1: Szertágazó alapszabályzatunk van, tehát nagyon jó, tavaly is ki kellett igazítani, bizonyos szent dolgokat bevinni, vagy kivinni, jogszabályoknak megfelelő, de ennek ellenére reformokra szükség van. Annak idején, amikor megalakultunk, akkor egy választott testület volt, és akkor összejött 30 ember, és az volt a közgyűlés. Ahogyan választják ugye az országos horvát önkormányzat tagjait, ott 32 ember dönt mindenről. Na most mi ezt megmásítottuk, hát hívjunk meg mindenkit. Az összes tagunkat. Na most 400 embert összehívni nagyon nehéz. Egyrészt költséges, másrészt itt volna mindenki. Mondja el a véleményét, és ha nem mondtál semmit, akkor utána ne kritizálj. Kritizálhatsz, de legalább akkor mondd el, amikor ilyen parlamentáris dolgokban döntünk. Ilyen szempontból a következő év, a 2027-es év mindenképpen fordulópont lesz, mert lejár az elnökségnek, meg a bizottsági tagoknak a mandátuma mindenkinek. Új elnökséget kell választani, új elnököt, alelnököt és bizottsági tagokat, tehát erre nagyon föl kell készülnünk, és akkor itt mindenképpen szóba kell jöjjön a fiatalítás. Mert azért vannak fiataljaink, kultúrcsoportjaink, ugye, mert a szövetség elsősorban személyi tagságon alapul, de ugyanúgy lehet csoportosan is ugye az egyesületeknek, kultúrcsoportoknak, zenekaroknak is tagként bekerülni, tehát ott egyértelműen fiatal emberek dolgoznak, táncolnak, építkezni kell, főleg a fiatalokra hagyni, figyelembe kell venni az ő érdekeiket.

0: Nemrégiben a magyarországi német fiatalok közössége Baranyában a helyi közösségek újraélesztését szervezte meg. A Vémindi csoportot egykor a 90-es évek elején a mai fiatalok szülei alapították, most pedig a gyermekeik dolgoznak a közösségi élet fellendítésén. Schmidt Tímea és Pap András, anya és fia, a múltat is felidéző beszélgetésébe hallgathatunk bele, az autóban, majd egy programhelyszínen, ahol együtt várják a vendégeket. Arnold Krisztina kísérte anyát és fiát az előkészületek során.
1: Megcsináljuk ezt a rendezvényt, pont ugye 80 volt a kitelepítés, és próbálok valami új szint belevinni ebbe az egészbe, de tehát régen más csináltatok. Tehát ugye régen, ha visszaemlékszünk rá, akkor voltak közös színdarabotok, akár a közös
2: slágerparádé,
1: és valami ilyesmiben gondolkozok, hogy valami a régiek közül egy új ihletet meríteni.
2: Tőlünk akartok újat tanulni?
1: Igen.
2: Ó, most emlékszünk ki a tanyára, megnézzük azt, hogy néz ki. Mi ott kezdtük annó.
1: A közös bulik, a közös élmények tartják össze a mai napig őket, ugye, és én is ezt szeretném, hogyha ez a közösség, amit most próbálunk formálni, akár 30-40 év múlva is még egy közös lesz, és a mi gyerekeink, illetve a mi utódaink is egy hasonló közösségbe tudnának felnőni, mint ahogy mi most tesszük azt.
2: Hát ugye ez volt kisünk, az a szerencsénk nekünk, hogy a gyerekeink egykorúak szinte. Emlékszem, hogy gyerekkorban hány rendezvény volt közös. Halloween partit szerveztünk, húsvéti kirándulást, Mikulás partit szerveztünk, nektek, hogy mi kicsik voltatok. Kirándulás szerintem mai napig érdekes, még a gyalog kijönni is érdekes, nagyon szép helyen van.
1: Ez mondjuk jó program. Csak akkor mellé még nem tudom, hány éves gyerekekkel volt a táborban, hogy mire gondoljunk.
2: Hát nem, már csak felsősök voltak, legalább 12 fölött, tehát 12-14. Azok voltak már inkább, akik már ezt értették, hogy miről van szó.
1: Aha. Ugye nekünk kéne egy kicsit az interaktivitást is gondolkodni, tehát hogy maga a mobilt belevonni, egy kis digitalizáltságot.
2: Hát ezt nem tudom, mennyi volt a régi sváboknak a digitalizáció.
1: Hát nem is ez a kérdés, hogy nekik mennyi volt, hanem azt, hogy mit tudunk ebből ötletet meríteni. Biztosítani kell a Martinnal, Andorral a hátteret, hogy a főzéshez odapakolni, elpakolni.
2: Hát ér lehetne közös programot, megtanulnak ezt, hogy egy szálckipült csinálni, vagy egy strudelt, vagy ilyesmit.
1: Hát még én is voltam itt kint, emlékszem.
2: De mit csináltál itt?
1: Még veled voltam buliba, emlékszem, ott aludtam fent a felső szobába, a jobb felső szobába.
2: Gyere, nézzük meg, Andis, mi lett a régi időkből?
1: Hát itt kell átvágni.
2: Be lehet még menni?
1: Be lehet. Legalábbis nyáron be lehetett. Nekünk ugye most már más lehetőségünk ott bent a faluban. Egyrészt ugye nagyon messze vagyunk a falutól, tehát ez nem annyira kényelmes utazás szempontjából, úgyhogy valakinek mindig sofőrnek kell lennie, ugye az nem
2: fér. Nem, ez két kis sétáltunk, gyalog mentünk innen haza.
1: Ezzel akartam volna folytatni, hogy viszont sétálni meg nem biztos, hogy mindig. Akkor ugye egy csomó már nem Vémindi van, és azoknak mindenképpen vezetniük kell így is, úgy is. Úgyhogy a jelenlegi lehetőségünk lehetővé teszik azt, hogy bent a faluban tudjunk összejönni. Viszont mindenképpen egy szép emléke annak, hogy honnan indult azt, amit mi most próbálunk továbbvinni. Tehát ez mindig emlékeztetően lesz annak, hogy éppen mit csinálunk, és az ötletek honnan jöttek, és akik mondják, azok valóban tudják, hogy miről beszélnek. Szerepelt a terveink között ennek a teljes innovációja, de az egyelőre még váradni fog magára, ugye? A jövőben mindenképpen továbbra is a közösséget akarom jobban megerősíteni. Ugye egyrészt pont, amit ma fogunk csinálni itt a Himásházi német fiatalokkal, meg a mecsetnádasdi fiatalokkal, egy közös összejöveteleket minél többször egy évben, akár egy kis ismeretterjesztő jelleggel egybekötve, minél több információhoz jussunk a saját kultúránkkal kapcsolatban. Továbbá mindenképpen különböző társadalmi eseményeket, mondjuk egy bált szervezni évente egyszer, a Vémindi G-Youtube bálját megszervezni. Ugye ez is több volt régen.
2: Igen, az volt.
1: Sajnos, hogy mi lesznek még a hosszú távú tervek, azok még képlékenyek, az biztos, hogy egy erős baranyai német svábság lenne a cél. És ahogy beszélgettünk a többiekkel, minden himesiekkel, minden nádasdiakkal a teljes mértékben egyen gondolkodunk, és egy a célunk, úgyhogy szerintem ez nem az elérhetetlen kategória. Sok munka lesz vele, de szerintem büszkék leszünk a végeredményre mindannyian. Megjöttünk.
2: Megérkeztünk. Gyere, kicsi fiam.
1: Nézzük meg, hogy mi lesz ma.
2: Most elmegyek a szátkipulér.
1: Jó.
2: Akkor azt mondjuk a többiek is.
0: A rendezvény sikerén felbuzdulva már a következő programot szervezik a fiatalok, amelyről a későbbiekben számolunk be az Egyhazában adásában.

0: Élő gyökerek címmel nyílt fotókiállítás Békés Csabán a Szlovák Kultúra Házában. A kiállítás, amelynek fő témája a természet, Fúl Imre piliszentkereszti költő, szerkesztő, fotós, valamint Matyáj Szkányicki tótkomlósi családi gyökerekkel rendelkező, a szlovákiai Nemes Kajalon élő fotográfus képeibe enged betekintést. A két fotós kapcsolatáról, közös gyökereikről és fotós technikájukról kérdezte Fúl Imrét Makai Ildikó.
1: Tótkomlósról Békés Csabára utazott egy vándorkiállítás, amely Fúl Imre és Matyáj Szkányicki fotóit tartalmazza. A kiállítás címe Élő gyökerek. Valóban élők ezek a gyökerek, és mi a kapcsolat a két fotográfus között?
2: A gyökereink természetesen élnek, és magyarázatként annyit kell elmondani a kollégáról, hogy Matyáj Szkányicki Tótkomlóson született, és nagyon kis gyerekként a lakosságcsere keretén belül a szüleivel Szlovákiában telepettek le, de mindig visszavágyott és hazajárt, és ezek az élő gyökerei megvannak Tótkomlóssal és a Délalfölddel. Az én gyökereim pedig a Pilisben vannak, tehát egy piliszentkereszti születésű vagyok, és érdekes volt rájönni, amikor megismertük egymást, hogy nem is olyan távoliak ezek a gyökerek, tehát a két gyökér között van mekkora, hát összekötő elemként ott van például a szlovákságunk, tehát hogy azért a magyarországi szlovákok nem csak a Délalföldön, hanem Nógrádban, Pilisben és máshol is élnek, és hogy bizonyos szempontból az alföldi motívum és a hegyi pilisi motívum nem is annyira távoli, vannak közös pontok, és például a természet szeretete és az onnan ellesett momentumok, azok mindkettőnknél előjönnek. Egymás mellé tettük egy idő után a fotóinkat, és rájöttünk, hogy ebből valami közöset is lehetne kitenni a falra, vagy a kiállításként megszervezni. Érdekes volt megfigyelni, hogy Tótkomlóson, amikor először raktuk össze a képeket, hogy spontán kialakult az, hogy melyik után mi következzen, és hogy tudjuk egymást kiegészíteni. Két olyan személyiségről van szó, Matyáj Szkányicki személyében, meg velem kapcsolatban is elmondható talán, hogy rokon lelkületűek, hogy ugyanúgy verseket is írunk, fotókkal is foglalkozunk, és hogy hasonlóan látjuk a világot, az lejön szerintem ezekről a képekről is, és talán a verseinkből is kiderülhet. Volt-e olyan ötlete is kollégának, hogy esetleg egy közös verskötetet is kiadnánk, de aztán azt elvetettük, mert hogy az komplikáltabb, mint a fotókat összerakni. Már csak azért is, mert az kiállítást élő gyökereknek hívjuk, de természetesen mindketten portréfotózással is foglalkozunk, és főleg az ember állna a középpontban akkor is, hogyha nem látszik a fotón. Tehát, hogy a környezetünket próbáljuk úgy ellesni, elkapni. Hát kis különbség köztünk annyi talán, hogy én mégiscsak újságíró lennék, és a riportfotózáson nőttem fel, tehát én innen közelítem meg a fotókat, ő pedig költői lelkülettel komponálgat, és kicsit át is írja a valóságot bizonyos szempontból, hogy ilyen művészi képeket alkot utólag is egy fő témából. De hát egy kicsit nem annyira hűen ragadja meg a valóságot, és elmegy egy ilyen álomszerűbb világba is, ami nagyon szép hatású, főleg a fekete-fehér fotóin előjön az, hogy a fagyökkerek és a erezet, meg a hasonló levelek erezete, tehát nagyon művészi hatást tud elérni vele. Én kevésbé művészkedek, úgymond, idézőjelben, hanem tényleg próbálom riportszerűen megfogni a dolgokat, és az utómunkálatokkal már annyit nem bajlódok.
1: Mi az, ami megérint, ami inspirál a fotózásra, és mobiltelefonnal fényképezel, vagy pedig hordod magaddal a fényképezőgépet?
2: Próbáltam ellenállni a mobil technikának, mobil technológiának, de nem nagyon lehet. Mondjuk magamról elmondhatom, hogy bizonyos fotósok szerint talán az elsők között voltam az országban, aki a digitális fotózás híve lett. Tényleg nem sokat tudtak még akkoriban a digitális gépek, amikor én már úgy döntöttem, hogy ezzel lehet olyan felvételeket is készíteni, ami megállja a helyét, és a felbontás is már olyan, hogy elfogadható. Ennek ellenére a mobiltól irtoztam, tehát mint fotóeszköztől, de utóbbi időben nagyon praktikussá vált, hogy ha nincs gép a kéznél, akkor a mobil még mindig ott van, és időnként rácsodálkozom, hogy azért, hogy főleg a nagy totálokat és nem közelképeket akarok csinálni, akkor egész jól néznek ki. Nem szoktam bevallani, de van egy-két kép, ami így készült.
0: Az Élő gyökerek című fotókiállítást május végéig tekinthetik meg a Békéscsabai Szlovák Kultúraházában.

0: láska je správne riešenie.
1: Kedves hallgatóink, az Egy hazában eheti adásának végéhez értünk. Májusban a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a parlamenti szószólói feladattól búcsúzó Alekszov Ljubomirról, a Szarvasi Pedagógiai Nemzetiségi Konferenciáról, a Magyarországi Horvátok Szövetsége közgyűléséről, a Vémindi Német Fiatalok Közösségéről, valamint az Élő Gyökerek című Békéscsabai kiállításról.

Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Monikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclip.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

eltűnt halott. Tudor Árgézi román költő verse, fordította Áprili Lajos. Szerelmünk itt halt meg valamikor. Húj, lomb, emeld meg ágadat, bokor. Azóta láttam bús évet sokat. Glicínia, szord, szordaszirmokat. Jött ő azóta dús nyárfák közétek hallgatni, mit suttogtok, mit beszéltek. Most is nyugatra hajlik ágatok, s fölfelé nő mindig sudárotok. Nem látjátok őt, csúcsról néz.

Nézve fenn, tudjátok a tegnap szó mit jelent? A kapunál tölgy, ismerem a fát, megkérem a kertészt, és bebocsát. Folyik a kút, mint akkor, szabadon. De kút ér, ott folysz át a múltamon. Ahogy ismertem, minden úgy maradt, nem változott meg annyi év alatt. Szóltam, a kertnek itt egy sírja van, én ástam azt, dalolva, rég, magam. Kertemben nincsen sír, így válaszol. Igaz, hiszen a senki sírja volt.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.